Épp azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Mi azt az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Jó reggelt, Július! Jó reggelt, második fél év, mert hogy nem csak új hónap, hanem új fél év is rajtol el a mai napon. Az év első 6 hónapját már letudtuk. Aki még mindig a januári fogadalmait keresi, annak sok sikert a kutatásban. A naptár viszont nem vár senkire, itt a július és vele együtt egy vadonatúj fejezet. Mi pedig igyekszünk hozni a jó kedvet a humor napján is. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

9 percen járunk 6 óra után, és említettem, új napot, új fél évet kezdtünk, viszont a foci VB szempontjából ott még mindig a múlt fél évben tartunk, ott még június van, ahol játsszák a Mexikó-Ecuador mérkőzést. Éppen most kezdődött a második félidő, láttam mind a két gólt a mexikaiok részéről, tetszik, ahogy játszanak, bár a Mexikó mindig úgy volt, hogy jól ment, óriási foci szurkoló tábora van, aztán a legjobb 8 között valahogy mindig elvéreztek. Na, talán most hazai pályán azért mégiscsak van némi előnyük pluszban, hát ha összejön. Tehát érjen véget ez a mérkőzés, említettem a mérkőzés 47. percében Mexikó-Ecuador a tegnapi játéknap utolsó mérkőzése 2-0 egyelőre az állás Mexikó javára, és hát voltak mérkőzések az elmúlt éjszaka is, a nyolcad döntőkből is már kialakult néhány párosítás, de ezekkel majd csak akkor foglalkozunk, amikor befejeződik az éppen zajló mérkőzés. És ha már szóba került Mexikó, hát ők vezetnek, akkor nekik szól a dal. Dimitri Vegas és Like Mike. Mexikó, vagy ahogy ők mondják, Mexikó.

Geszti Péter és Váci Eszter, jó reggelt, 6 óra 17 perc van, tart még a kánikula, a mai napot kell még kibírni, igaz, hogy azért picivel enyhébb lesz, mint ami tegnap vagy tegnap előtt vagy azelőtt volt, 30 Celsius fokos csúcsértékre számíthatunk, viszont a tegnapi nappal ellentétben ma délután nem lesz olyan, hogy eső egy kicsit besegít és hűsít, vagy hideg zuhanyként helyrehoz minket. A mai napra nincs kilátás csapadékra, viszont elfogyóban a kánikula, ma még oké, kitart, de holnaptól már csak 27 Celsius fokos csúcsérték, van esély némi esőre a délutáni nap folyamán. A péntek pedig 24 Celsius foknál többet nem fog elhozni, ráadásul a nap második felében jönnek az esőfelők, és elég komoly mennyiségű csapadékot prognosztizálnak a meteorológusok. A csapadékhajlam azért megmarad a hétvégére is, igaz, csökken a következő hét elejére, viszont a nappali csúcsértékek meglehetősen mérsékeltek lesznek. Tehát akkor nézzük, 30 fok mára, 27 csütörtökre, csak 24 péntekre, és akkor beállunk 21 Celsius fokra, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, lesz részünk napsütésben, csak annyira forróság már nem lesz. Sokan akár örülnek is ennek. Mondjuk meg is értem őket, bár ha rajtam múlik, hát ha nyár, akkor legyen nyár. Jó, oké, kicsit sok ez, de részemről elviselhető. És akkor jön egy születésnapi ünnepelt, hát kiadott vagy 200 albumot az ausztrál énekes, akiről szó van, de ennek ellenére számunkra itt Európában csak egy dalt mond a neve, igaz, az meglehetősen nagy sláger volt, még 1986-ban. Te vagy a hang? You're the voice. John Farnhamot halljuk. Hány évet tölt? Nézzek gyorsan utána. Hol vagy? 77 éves. Isten éltesse. Őt és nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek.

Fél hét van, július 1-e, új fél évet kezdtünk, viszont ami átjön a múlt fél évből erre a fél évre, az a még jó néhány hétig tartó labdarúgó világbajnokság. Egyeseket őrületbe kerget, mások meg megőrülnek tőle. Viszont a mai nap egy tényleg különleges nap, hogyha a napszemüvegre gondolunk. Oké, nincs arra hiteles történelmi bizonyíték, hogy pont ezen a napon, július 1-én találták fel és jelent meg, mert hogy annak már több mint 800 éve és Kínában történt, nem is itt nálunk. A legismertebb állítás szerint azonban 1200. július 1-én Kínában megjelent a napszemüveg. Csak akkoriban még nem erre a célra találták fel. A 12.-13. századi Kínában, különösen a Kína területén már használtak füst kvarcból, vagyis füst színű kvarc kristályból készült lencséket. Ezek nem a napfény ellen készültek, és nem javították a látást sem. Elsődleges céljuk az volt, hogy a bírák elrejtsék a szemüket és az arc kifejezésüket, így a kihallgatások során a tanúk vagy vádlottak ne tudjanak következtetni a reakcióikból. Ez a pártatlanság és a tekintély fenntartását szolgálta. A mai értelemben vett napszemüveg azonban ennél jóval később alakult ki. UV-szűrő, szemvédelem, divatkellék, ez a szerep csak a 18.-20. század tájékán fejlődött ki. Na de ha már szóba került a pókerarc, hát akkor jön az Ez Van együttes, és a pókerarc. 6 óra 31 perc van, szerda, július 1-e. Jó reggelt!

Avicii és Dan Timinski, Hey Brother, 6 óra 39 perc van. Említettem, hogy a mai napon, vagy legalábbis a mai naphoz kötik a napszemüveg feltalálását, de több mint 800 éves találmány, és a kínaiak köszönhetjük ezt is, akár csak a papírpénzt, meg a sejmet, meg a puskaport. De van még egy találmány, amely a mai naphoz kötődik. Hű, mekkora sláger volt, csak hát hamar kiment a divatból, mert hogy a technika az igencsak rohamosan, gyors tempóban fejlődik. De 1979-ben jött a Sony, és azt mondja, van egy új találmánya. Egy olyan találmány, amelyet, vagy amelynek köszönhetően a zenét nem kell otthon hagynunk. Útközben is tudunk zenét hallgatni. Menjünk bárhova. Rollerezés közben, görkorcsolyázás közben, autókázás, jó, autóban ott a rádió, tehát ott még van lehetőség rá. Séta közben, szaladás közben, csak egy fülhallgató kell hozzá, na meg egy új találmány, amit, mint mondtam, a Sony mutatott be 1979. július 1-én. Ez volt a Walkman. Igen, amelynek a kazettáit sokszor ceruzával tekertünk, hogy spóroljunk az elemekkel, meg ehhez hasonló dolgok. $200 került, az nem volt olcsó új találmányként. Aztán nyilván jött a sorozatgyártás, lement az ára, nem tudom, $20, ma már biztos meg lehet venni. És akkor jön még egy születésnaposunk, 81 évet tölt a mai napon Debbie Harry, amerikai rockénekesnő, a Blondie együttes tagja. Jó néhány slágerrel örvendeztetett minket meg a 70-es években, ez csak az egyik a sok közül. Üvegszív. Heart of Glass. Azért fontos ez, hogy üvegből van az a szív, könnyen törik szét.

Magasi Brothers Company, van egy ház. Észrevette valaki, hogy van egy kutyaugatás ebben a dalban? Van egy rövid pillanat, amikor hirtelen leáll minden hangszer, hang, minden, csak akkor van egy ugatás, és folytatódik a dal. Mert hogyha van egy ház, főleg ugye falun, akkor ott lennie kell kutyának is. 6 óra 48 perc a pontos idő, július 1-e van, új napot, új fél évet kezdtünk, de a foci VB szempontjából a tegnapi nap még nem ért véget, még van egy kicsi belőle. Mexiko-Ecuador mérkőzésre gondolok, amely a 85. percben jár, tehát hivatalosan a rendes játékidőből még van 5 perc, de ahogy ezt hozzászoktunk már, azért 5-6-7 perces hosszabbítást mindenképpen hozzáragasztanak még a meccshez. Gondolom az ivó idézőjelbetett ivószünetek, vagy hidratálási szünetek miatt. Érdekes, hogy ezt akkor is bevezetik, ugye, amikor esik az eső, tehát a játékosok el vannak ázva, de gyere, igyál vizet, mert biztos kiszáradtál, meg ehhez hasonlok. Értem, hogy ez reklámszünet, de miért nem ismerik el, hogy hydration break? Tehát még ki is írják, hogy ez olyan hidratációs szünet. Nem az! Mi hazudnak szembe velünk? Írják oda ki, reklámszünet. Megértem, kell a pénz. Üzlet lett a foci is most már. Na, mindegy. Tehát még van a meccsből, és még van a foci VB-ből is. Július 19-ig kell még kibírni, akkor lesz a döntő. Még nem tudjuk, kik játszák, bár azért a nyolcad döntőből már látok itt néhány érdekes párosítást, de ezekről majd később.

Brigard és Troye Sivan, You, azaz te, 4 perc, azaz te, amúgy, ezt szoktuk mondani foci meccsen is, csak más értelemben. 4 perc választ el 7 órától, zárjuk a Wecker első óráját egy szerencsés dallal, vagy egy jó kívánsággal, hogy légy szerencsés. Get lucky! 7-kor jönnek a hírek, jó reggelt!

0: Évadot zárt a színház, felújítják a hatos villát, Aradon kezdi a bajnokságot Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós forrásokat, miután a képviselőház döntőházként elfogadta az RMDS kezdeményezésére készült törvénytervezetet. A jogszabály a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba. Cseke Attila RMDS-es szenátor és fejlesztési miniszter szerint az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a beruházásokat gyorsabban számolják el és zárják le, miközben továbbra is maradéktalanul érvényesülnek a minőségi, biztonsági és jogszerűségi előírások. A törvénynek köszönhetően Románia több mint 550 millió euró értékű uniós támogatást használhat fel. Július végére befejeződik a Homorodfürdői hatos villa felújítása, amely korszerű, energiahatékony, közösségi és turisztikai központként szolgál majd, elsősorban a fiatalok számára. A kivitelezés jelenleg mintegy 85%-os készültségnél tart, az épületben már elkészült a nyílászárók cseréje, valamint a közműhálózatok kiépítése. A beruházás részeként hőszivattyús fűtési rendszer, napelemek, korszerű szigetelés, akadálymentesítés és elektromos autó töltő is készül. A fejlesztés összértéke 6,7 millió lej, amelyhez az országos helyreállítási alap 2,3 millió lejjel járul hozzá, a fennmaradó összeget Hargita megye tanácsa biztosítja. Évadzárót tartott a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. A társulat a mögöttük álló évadban 168 saját előadást játszott, beleértve a vendéghelyszíneken bemutatott produkciókat is. Az előadásokat összesen csaknem 30 ezer néző látta. Az évadzárón átadták a hagyományos szakmai elismeréseket is. A közönség szavazatai alapján reflektordíjat kapott Mezei Gabriella és Szűcs Olcsvári Gellért. A társulat döntése értelmében az évad színésze Jakab Tamás lett, az évad mellékszereplőjének járó cameo díjat Pál Varga Márta vehette át, a kulissza díjat Gudor Hunor ügyelő, míg a szaki díjat a színház teljes műszaki csapata érdemelte ki. Strandkézilabda Európa-bajnokságra utazik a székelyudvarhelyi ISK kézilabdázója. Endrődi Robert Krisztián a román U18-as strandkézilabda válogatott keretébe kapott meghívást, így részt vett a válogatott edzőtáborában, majd a hétvégén eldőlt, hogy ott lesz a ma kezdődő zágrábi korosztályos Európa-bajnokságon. Endrődi a téli szünet után csatlakozott a székelyudvarhelyi ISK-hoz, ahol az IFI 1-es és az IFI 2-es csapatban is szerepelt. Elkészült a labdarúgó szuperliga első fordulójának programja. A két székelyföldi együttes, a Sepsió SK és az FK Csíkszereda egyaránt hétfőn, július 20-án lép pályára. Az FK Csíkszereda aznap fél héttől a vajdahunyadi Corvinul ellen lép pályára, a meccset az aradi Neumann Ferenc stadionban rendezik. A Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK aznap este fél tíztől a bukaresti Rapid vendége lesz. A bajnokság július 17-én pénteken kezdődik, az FC Voluntárgy FC Botosán mérkőzéssel, szombaton a címvédő Universitatea Craiova hazai pályán kezdi a szezont az aradi UTA ellen. A meteorológusok szerint ma is nagyon meleg lesz térségünkben, tiszta ég, bolt, tűző napsütés várható, de a délutáni órákban viharok, záporok, zivatarok is lehetnek. A hőmérsékleti értékek reggel 27 fok körül alakulnak, a déli kora délutáni órákban a 33 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ray és Natalie Dont 8 perccel járunk 7 óra után, belevágtunk a Wecker második órájába és a 2026-os esztendő második felébe, mert hogy július 1-e van, új hónap, új fél év és több internetes naptár szerint még a humor napja is ma van. Hivatalos világnap ugyan nem, de valljuk be, ennél rosszabb ürügyünk is volt már egy mosolyra. A humor az egy különös dolog, nem kerül semmibe, mégis sokszor ez a nap legértékesebb ajándéka. Egy jól időzített poén képes oldani a feszültséget, összehozni az embereket, és néha még a hétfőt is elviselhetővé teszi. Na jó, ma éppen szerda van, úgyhogy már eleve jobb a helyzet. Úgyhogy ha ma adódik egy alkalom a nevetésre, ne hagyják ki. Ha pedig nem adódik, keressenek egyet, mert a jókedv az egyetlen dolog, amiből minél többet osztunk szét, annál több marad belőle. Legyen mosolygós, vidám, július 1-éjük. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallotta.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

7 óra után járunk 18 perccel, lapszemle is lesz a szokás szerint fél 8 tájékán. Addig azonban nézzünk vissza a tegnapi napra, amely ma reggel ért véget, úgy 7 óra előtt valamivel, ami a foci világbajnokságot illeti. Mexikó tovább jutott, 2-0-ra győzte le Ecuadort, és ott van a legjobb 16 között. Jó, fogy a VB. Ami pedig a többi mérkőzést illeti, az éjszaka folyamán Franciaország 3-0-ra legyőzte gyökereséket, vagyis a svédeket. Mbappé 2 gólt szerzett, gyűjtjő is a gólokat, de nem baj, jön mindjárt Messi az argentinokkal, és ki ellen játszanak? Elefántcsontpart talán? Így most ezt emlékezetből mondtam. Érdekes, hogy 90 év, majdnem 100 év óta ugye létezik foci VB, és igazából most kezdnek jönni a legjobbak, és rekordokat döntögetni, 16, 17, 18 gól az összes foci VB-n. Na, eljutottunk ide is. Ami pedig a tegnap esti mérkőzést illeti, a norvégok nem okoztak csalódást, nem könnyen, minimális gól előnnyel, de 2-1 arányban legyőzték Elefántcsontpart együttesét, és ők is tovább jutottak. Nézzük, hogy ezeknek a mérkőzéseknek köszönhetően a nyolcaddöntőkben milyen párosítások alakultak ki. Igen, azt már tegnap tudtuk, hogy Kanada Marokkóval fog játszani szombaton este 8-tól, Paraguay Franciaországgal éjfélkor, tehát szombatról vasárnap virradó éjszaka pontban éjfélkor kezdődik a meccs. Aztán vasárnap este 11-től Brazília-Norvégia. Érdekes, és igen, ez vasárnap este 11-től, és akkor hétfő hajnalban 3 órakor Mexikó fog játszani, csak még nem tudni kivel. Több mindent tudunk majd meg a mai játéknap után, de az még messze van. Ami közelebb van, az, hogy szólunk erről, hogy milyen meccsekre számíthatunk. Addig is gratulál a norvégoknak, sok sikert kívánunk már most a brazilok ellen, nem lesz könnyű dolguk, de a braziloknak sem. Láttuk, hogy azért megizzadtak rendesen a japánok ellen. Meglátjuk, mi lesz. Aha, take on me. 7 óra 20 perc van. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Balondvilá, Crazy World, énekelt Richard Ashcroft. 7 óra 29 perc van, lapszemlével folytatjuk. A Hargita népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Rajtvonalon a fesztivál nyár, helyszínek, fellépők, hangulatok. Ez a felcím, a cím pedig, hogy az Electric Castle-től a Folk and Roll Weekendig szemléztük a kínálatot. Mint írják, a nyár beköszöntével ismét fesztiválok sokasága várja az érdeklődőket Erdély szerte, világsztárokat felvonultató nagy rendezvényektől, családias hangulatú vagy kulturális eseményekig rendkívül változatos kínálatból válogathat a közönség. Nőtt a hazaküldött bevándorlók száma, olvasható a hetedik oldalon. 8%-kal nőtt a visszaküldött bevándorlók száma az Európai Unióban 2026 első negyedévében. A Eurostat statisztikájából ugyanakkor kiderül, a legtöbb bevándorlót Franciaországból, Németországból és Lengyelországból küldték haza. A nyugat-európai országokhoz képest Romániában szinte elhanyagolható a hazaküldött bevándorlók száma. Mondjuk, ha nem is elhanyagolható, de nem annyira jelentős a jelenlévő bevándorlók száma ebben az országban. És hivatalban maradt az ügyvívő kormány, vagyis vakációzni mentek a szenátorok és a képviselők. Az őszi parlamenti ülésszak kezdetéig, vagy legalább július végéig hivatalban maradhat az ügyvívő kormány. Román lapértesülések szerint az államfő addig nem nevez ki új miniszterelnök jelöltet, amíg a pártok nem biztosítják az új kabinetnek a parlamenti többségét. Nem tudom, hogyha nekem lenne nagy szavam ebben az országban, akkor azt mondanám, hogy kedves szenátorok, kedves képviselők, üljetek le a hátsótokra, amíg nincs új kormány az országnak, felejtsétek el a vakációt. Állami szektorban az ilyesmi szinte elképzelhetetlen. Magánszektorban hányszor mondta a főnök, gyerekek, van ez a munka, el kell végezni, ha megvan, mehettek vakációzni, de addig nem, értsétek meg. És mi megértjük. Odalent Bukarestben értik meg nehezen, hogy nincs kormányunk, de menjünk vakációzni. Hát, csak akkor csodálkozunk, hogy miért mennek rosszul a dolgok ebben az országban. Jó, ezt én így látom. Lehet tévedek, de szerintem elég sokan egyetértenek velem, és így bólintanak, hogy aha, igen, bizony. Na, hadd menjen! 4-es Street.

7 óra 39 perc van, folytatódik a labdarúgó világbajnokság, nyilván addig még kell kicsit várni, jó néhány órát, este 7 óráig, akkor folytatódik, és jön újabb három mérkőzés a legjobb 32 csapat között, Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottjával veszi fel a harcot. Egyértelmű, hogy kik a favoritok, de láttunk már papírformát meghiósulni. Tehát este 7-től akkor Anglia Kongói DK. 11 órától Belgium Szenegál ellen játszik, és a mérkőzés, ami a mai napot zárja, a házigazda Egyesült Államok Bosznia Hercegovinával küzd a legjobb 16 közé jutásért. Na de ha az angolokkal kezdjük, akkor lehetne úgy is mondani, hogy a foci hazatér. Igaz, hogy 60 éve nem voltak világbajnokok, az is egyszer jött össze hazai pályán. Azóta minden VB-re az angolok úgy utaznak ki, hogy mi leszünk a világbajnokok, aztán nem. Na, talán ezúttal másképp lesz. Kiderül.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus.
10: Hadnagy Viakolor.
11: Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor füvet is árul.
14: Közérdekű hirdetés következik.
15: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
14: Közérdekű hirdetést hallottak.
16: Reklámot hallottak.
17: Sztár Rádió.
18: Sztár Rádió.
19: Sztár Rádió.

0: Évadot zárt a színház, felújítják a hatos villát, Aradon kezdi a bajnokságot Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós forrásokat, miután a képviselőház döntőházként elfogadta az RMDS kezdeményezésére készült törvénytervezetet. A jogszabály a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba. Cseke Attila RMDS-es szenátor és fejlesztési miniszter szerint az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a beruházásokat gyorsabban számolják el és zárják le, miközben továbbra is maradéktalanul érvényesülnek a minőségi, biztonsági és jogszerűségi előírások. A törvénynek köszönhetően Románia több mint 550 millió euró értékű uniós támogatást használhat fel. Július végére befejeződik a Homorodfürdői hatos villa felújítása, amely korszerű, energiahatékony, közösségi és turisztikai központként szolgál majd, elsősorban a fiatalok számára. A kivitelezés jelenleg mintegy 85%-os készültségnél tart, az épületben már elkészült a nyílászárók cseréje, valamint a közműhálózatok kiépítése. A beruházás részeként hőszivattyús fűtési rendszer, napelemek, korszerű szigetelés, akadálymentesítés és elektromos autó töltő is készül. A fejlesztés összértéke 6,7 millió lej, amelyhez az országos helyreállítási alap 2,3 millió lejjel járul hozzá, a fennmaradó összeget Hargita megye tanácsa biztosítja. Évadzárót tartott a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. A társulat a mögöttük álló évadban 168 saját előadást játszott, beleértve a vendéghelyszíneken bemutatott produkciókat is. Az előadásokat összesen csaknem 30 ezer néző látta. Az évadzárón átadták a hagyományos szakmai elismeréseket is. A közönség szavazatai alapján reflektordíjat kapott Mezei Gabriella és Szűcsolcsvári Gellért. A társulat döntése értelmében az évad színésze Jakab Tamás lett, az évad mellékszereplőjének járó cameo díjat Pál Varga Márta vehette át, a kulissza díjat Gudor Hunor ügyelő, míg a szaki díjat a színház teljes műszaki csapata érdemelte ki. Strandkézilabda Európa-bajnokságra utazik a székelyudvarhelyi ISK kézilabdázója. Endrődi Robert Krisztián a román U18-as strandkézilabda válogatott keretébe kapott meghívást, így részt vett a válogatott edzőtáborában, majd a hétvégén eldőlt, hogy ott lesz a ma kezdődő zágrábi korosztályos Európa-bajnokságon. Endrődi a téli szünet után csatlakozott a székelyudvarhelyi ISK-hoz, ahol az IFI 1-es és az IFI 2-es csapatban is szerepelt. Elkészült a labdarúgó szuperliga első fordulójának programja. A két székelyföldi együttes, a Sepsió SK és az FK Csíkszereda egyaránt hétfőn, július 20-án lép pályára. Az FK Csíkszereda aznap fél héttől a vajdahunyadi Corvinul ellen lép pályára, a meccset az aradi Neumann Ferenc stadionban rendezik. A Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK aznap este fél tíztől a bukaresti Rapid vendége lesz. A bajnokság július 17-én pénteken kezdődik, az FC Voluntárgy FC Botosán mérkőzéssel, szombaton a címvédő Universitatea Craiova hazai pályán kezdi a szezont az aradi UTA ellen. A meteorológusok szerint ma is nagyon meleg lesz térségünkben, tiszta ég, bolt, tűző napsütés várható, de a délutáni órákban viharok, záporok, zivatarok is lehetnek. A hőmérsékleti értékek reggel 27 fok körül alakulnak, a déli kora délutáni órákban a 33 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Two Colors és Disco Heart, 7 perccel járunk 8 óra után. Belevágtunk 2026 második felébe, de azért maradjunk így az elején, július 1-én, azon a napon, amely hát sok híres embert adott a világnak. 1872-ben ezen a napon született Louis Blériot, francia mérnök, a repülés úttörője, a francia repülőgépipar megalapítója. 1999-ben elsőként repülte át gépével a La Manche csatornát Calais és Dover között. Sidney Pollack, amerikai filmrendező született ezen a napon 1934-ben. A lovakat lelövik, ugye? A Keselyű három napja, Aranyos Kám és Távol Afrikától című film készítője, utóbbi írt 1985-ben még Oscar-díjat is kapott. David Prowse, brit színész, született még ezen a napon, igaz, hogy már 6 éve nincs velünk, de hát felejthetetlen szerepe van, még hogyha maszk is takarta az arcát. A Star Wars filmekben ő alakította Darth Vader-t. Debbie Harry, amerikai rock énekesnőt már köszöntöttük egy dalával, John Farhamtól is bejátszottunk dalt, Pamela Andersonnak kívánhatunk boldog születésnapot, 59 évet tölt a mai napon. Aztán itt jönnek a régi nagy focista legendák, Ruud van Nistelrooy, 50 évet ünnepel ma, akár csak Patrick Kluivert, holland labdarúgó, ő is 50 éves. Liv Tyler, amerikai színésznő, az Aerosmith frontemberének a lánya, ünnepel még a mai napon születésnapot. Isten éltesse őket. Tutto e bello! Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Petit halljuk. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 g-onként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilosz sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Tim Bark Cool húsütő 4,64 bani két darab vásárlása esetén.
1: Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: lemezkészítés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Florida és Pitbull, Can't Believe It, nem hiszem el. Márpedig el kell hinni, hogy a mai napon a szaknak megfelelő kötelező tantárból vizsgáznak az érettségizők, miután az oktatási minisztérium a kánikula miatt a tegnapi írásbelit elnapolta. Hétfőn ugye román nyelvből és irodalomból vizsgáztak, holnap a választott tantárból adnak számot tudásukról az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. A vizsgázóknak 3 óra áll rendelkezésükre a tételek kidolgozására. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé, a vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, illetve július 8-án és 9-én megtekinthetik a dolgozataikat és óvást nyújthatnak be. A végleges eredményeket 2 héten belül július 13-án közlik.
1: Check it out, check it out.

Talán ebből van a legkevesebb, türelemből. Folyton kérik tőlünk, tehát nem csoda, hogy hiányzik lett belőle. Tényleg több kéne belőle. Talán mindenki egy kicsit tükörben nézhet, és lehetnél egy picit türelmesebb. Amúgy van ebben igazság, legyünk őszintik. Legalább a tükörképünkkel, ha mással nem. UK, Stand By Me. Az ezredforduló tájékán dolgozták fel sokadjára ezt a dalt. Meg John Lennon is énekelte, azt hiszem. Pedig ez egy régebbi dal, azt hiszem a 60-as évekből talán.

Don't Say Goodbye elagdalát hallhattuk 8:38 perc van, július 1-e, vagyis elkezdődött Szent Jakab hava, vagy az oroszlán hava, ha úgy tetszik. A hónap nevét egyébként Julius Caesarról kapta, az ő nevéhez fűződik a naptárreform, ugyanis ebben a hónapban született. Érdekes, hogy még ugye Júliu, mi magyarban ezt Gyulaként használjuk, ugyanakkor a női változatát azt Júliának meghagytuk. Úgyhogy akkor következzen a Napoleon Boulevard, és a dal, amely szerint, most nem tudom, Július, vagy Júlia, vagy Gyula, de valamelyikük nem akar a földön járni.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
5: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.

Sandra és One More Night. 5 perc választ el 9 órától, újabb órát zárunk a Vekkerből. Tegyük ezt a többek között Zigalá dalával, All By Myself. Amúgy ez egy feldolgozás. Sound of Silence. Depeche Mode, az eredeti, valami olyas.

0: Évadot zárt a színház, felújítják a hatos villát, Aradon kezdi a bajnokságot Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós forrásokat, miután a képviselőház döntőházként elfogadta az RMDS kezdeményezésére készült törvénytervezetet. A jogszabály a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba. Cseke Attila RMDS-es szenátor és fejlesztési miniszter szerint az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a beruházásokat gyorsabban számolják el és zárják le, miközben továbbra is maradéktalanul érvényesülnek a minőségi, biztonsági és jogszerűségi előírások. A törvénynek köszönhetően Románia több mint 550 millió euró értékű uniós támogatást használhat fel. Július végére befejeződik a Homorodfürdői hatos villa felújítása, amely korszerű, energiahatékony, közösségi és turisztikai központként szolgál majd, elsősorban a fiatalok számára. A kivitelezés jelenleg mintegy 85%-os készültségnél tart, az épületben már elkészült a nyílászárók cseréje, valamint a közműhálózatok kiépítése. A beruházás részeként hőszivattyús fűtési rendszer, napelemek, korszerű szigetelés, akadálymentesítés és elektromos autó töltő is készül. A fejlesztés összértéke 6,7 millió lej, amelyhez az országos helyreállítási alap 2,3 millió lejjel járul hozzá, a fennmaradó összeget Hargita megye tanácsa biztosítja. Évadzárót tartott a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. A társulat a mögöttük álló évadban 168 saját előadást játszott, beleértve a vendéghelyszíneken bemutatott produkciókat is. Az előadásokat összesen csaknem 30 ezer néző látta. Az évadzárón átadták a hagyományos szakmai elismeréseket is. A közönség szavazatai alapján reflektordíjat kapott Mezei Gabriella és Szűcsolcsvári Gellért. A társulat döntése értelmében az évad színésze Jakab Tamás lett, az évad mellékszereplőjének járó cameo díjat Pál Varga Márta vehette át, a kulissza díjat Gudor Hunor ügyelő, míg a szaki díjat a színház teljes műszaki csapata érdemelte ki. Strandkézilabda Európa-bajnokságra utazik a székelyudvarhelyi ISK kézilabdázója. Endrődi Robert Krisztián a román U18-as strandkézilabda válogatott keretébe kapott meghívást, így részt vett a válogatott edzőtáborában, majd a hétvégén eldőlt, hogy ott lesz a ma kezdődő zágrábi korosztályos Európa-bajnokságon. Endrődi a téli szünet után csatlakozott a székelyudvarhelyi ISK-hoz, ahol az IFI 1-es és az IFI 2-es csapatban is szerepelt. Elkészült a labdarúgó szuperliga első fordulójának programja. A két székelyföldi együttes, a Sepsió SK és az FK Csíkszereda egyaránt hétfőn, július 20-án lép pályára. Az FK Csíkszereda aznap fél héttől a vajdahunyadi Corvinul ellen lép pályára, a meccset az aradi Neumann Ferenc stadionban rendezik. A sepsiszentgyörgyi Sepsió SK aznap este fél tíztől a bukaresti Rapid vendége lesz. A bajnokság július 17-én pénteken kezdődik, az FC Voluntárgy FC Botosán mérkőzéssel, szombaton a címvédő Universitatea Craiova hazai pályán kezdi a szezont az aradi UTA ellen. A meteorológusok szerint ma is nagyon meleg lesz térségünkben, tiszta ég, bolt, tűző napsütés várható, de a délutáni órákban viharok, záporok, zivatarok is lehetnek. A hőmérsékleti értékek reggel 27 fok körül alakulnak, a déli kora délutáni órákban a 33 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 gramonként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilosz sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool hűsítő 4,64 bani két darab vásárlása esetén.
1: Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Alpha Village Dance With Me, 9 óra után járunk 19 perccel. Hát tegnap meteorológiai szempontból kaptunk azért extrémet jócskán, hiszen volt az extrém meleg, és hát volt az extrém vihar, úgyhogy mindkettőből kaptunk, jönnek a részletek hamarosan.

A láthatatlan érintés. Invisible touch. Hát mondjuk az érintés tényleg láthatatlan volt a tegnapi viharnál, a következményei viszont azok sajnos szemmel láthatóak, sőt még tragédia is volt. Igen, megkaptuk az extrémet tegnap melegből is, és hát mondjuk itt olcsón megúsztuk, de országos szinten bizony-bizony hatalmas pusztítást végzett a vihar. 20 megye 60 településén okozott súlyos károkat az ítéletidő, a legkritikusabb helyzet a fővárosban alakult ki. Ma reggelig a Bukarest-Ilfov megyei katasztrófa védelmi felügyelőséghez csaknem 2000 segélyhívás érkezett, és közel 1000 bejelentés még mindig feldolgozásra vár. Bukarestre és Ilfov megyére összesen 19 azonnali figyelmeztetés adtak ki. Ebben a térségben sajnos tragédia is történt. Egy kidőlt fa egy személyautóra zuhant, kioltva a benne ülő ember életét. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség tájékoztatása szerint tegnap reggel 8 óra és ma hajnali 6 óra között 20 megye 60 településén, valamint Bukarestben kellett beavatkozniuk a mentőegységeknek. A tűzoltók és a mentőcsapatok megállás nélkül dolgoztak a károk felszámolásán. Az eddigi összesítések szerint 45 házból, 35 udvarból és 30 pincéből vagy alaksorból kellett kiszivattyúzni a betörő vizet. 17 utcát öntött el az ár, 960 kidőlt fát és 48 villanyoszlopot távolítottak el az úttestekről és a vezetékekről. 60 épület tetőszerkezetét rongálta meg a szél, a leszakadó épület elemek eltávolításán folyamatosan dolgoznak, 469 jármű, gépjármű rongálódott meg a viharban, és mint mondtam, egy ember életét vesztette. Szóval ez durva volt. Ehhez képest mondhatjuk, hogy mi még olcsón megúsztuk.

0: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 07 45 09

0: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Luke Combs, The Kind of Love We Make. 5 és fél perc választ el 10 órától. Zárjuk a Wecker negyedik óráját, amúgy ma lesz Zakuszka is 11 után, de addig még van több mint egy óránk, ráadásul pontban 10-kor érkeznek a Star Radio legfrissebb hírei. Addig sétálhatunk, járhatunk egyet a felhőkön. Walking on Clouds, ez a Heat Hunter.

0: Károkat okozott a vihar, megvannak a képességvizsga eredményei, tovább jutottak a norvégok és a franciák. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A nyolcadikosok képességvizsgáján a diákok 79%-a ment át, ennyien értek el legalább 5-ös átlagot. Az Oktatásügyi Minisztérium közleménye szerint 96,6%-os volt a részvételi arány. Országszerte 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt, a legtöbben matematikából buktak meg. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án, szerdán teszik közzé. Károkat okoztak országszerte a viharok, Bukarestben halálos áldozatot is követelt az ítéletidő, a legnagyobb károk a fővárosban és térségében keletkeztek. Ma reggelig a Bukarest-Ilfove megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez csaknem 2000 segélyhívás érkezett, abban a térségben történt a tragédia is, személyautóra zuhant egy fa, az autóban ülő személy meghalt. A vihar térségünkben is okozott károkat, Homorod-Szentpálon villám csapott egy csűrbe, amely leégett. A helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli lakóházra. Halad a munka az udvarhelyszéki útépítési nagyberuházáson. A LOT 3 néven ismert építkezés és felújítás többek között a 131-es megyei út Homorod-Szentpál és Okland közötti szakaszán, a Halastavak térségében zajlik. A két település közötti útszakaszon másfél-két hét múlva már leteríthetik az alapaszfalt réteget, a többi szakaszon pedig jó ütemben halad a hidak, támfalak építése is. Az első és utolsó szakasz az idei év őszére be kellene fejezni, a középső, egyben legnehezebb szakaszt pedig, amelybe a székelydájai templom is beleesik, a következő év végére kell megépíteni. A projekt 136 millió lejbe kerül, a pályázati pénzeből 106 millió lej, a többi részt a megyei önkormányzat biztosítja. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Norvégia elefánt csontparttal csapott össze. A norvégok Antonio Nussa gyönyörű lövésével szereztek vezetést az első félidőben, az afrikaiak Amand Diallo egyéni akciójából egyenlítettek, de a 86. percben Erling Haaland megszerezte csapata győztes találatát. Norvégia 2-1-re győzött. Éjféltől európai összecsapást rendeztek, Franciaország Svédországgal játszott, és egy aránylag könnyed győzelmet aratott. Az első és az utolsó gólt Kylian Mbappé lőtte, a másodikat Bradley Barcola, az eredmény 3-0 lett. Ma hajnalban a vihar miatt egy órát késett a mexikóvárosi Azték stadionban a társházi gazda Mexikó-Ecuador elleni meccsének kezdése. A mexikóiak 2-0-ra győztek, góljaikat az első félidőben szerezték Julián Quiñones és Raúl Jiménez révén. A nyolcaddöntőben Norvégia Brazíliával, Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig a mai Anglia-Kongó összecsapás nyertesével játszik majd a legjobb nyolcba jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt is meleg napsütéses időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárással, csapadék nélkül. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 és 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztárreklám. Terminálba,
1: fesztiválról megy a fesztiválra. Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Robbie Williams énekelt Avicii dalából, Bon, azokról a napokról, amelyek boldogságot juttatják eszébe. 10 óra után járunk 19 perccel, 1 óra múlva már az udvarhelyi zakuszka lesz hallható, hogy ki a meghívott, hát a téma végül is önmagát adta, a hétvégén Pro Urbe díjjal tüntették ki, a mai zakuszkában pedig ő lesz a vendégünk, várjuk Herman Gusztáv Mihályt ide a stúdióba.

Milk and Sugar, Love is in the Air, a dal, a feldolgozás 2001-es, amelyben az eredeti előadó is megszólal, sőt, az ő hangján alapul a dal. 77 decemberében jelent meg az ausztrál énekes tolmácsolásában John Paul Young, és 78-ban megbolondította a diszkókat ezzel a dallal. Menő volt, tehát képzeljük el manapság a legmenőbb klub vagy diszkódalt, na ez akkor olyan volt. 10 óra 34 perc van, és nyár, és ha már szerelem van a levegőben, hát szerelem a Ruzsa Magdi dalában is.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
1: Rekla.

Cash Dandelions 8 perc választ el 11 órától. Úgyhogy 11-kor jönnek a hírek, utána pedig jöhet a Zakuszka az udvarhelyén.

0: Károkat okozott a vihar, megvannak a képességvizsga eredményei, tovább jutottak a norvégok és a franciák. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A nyolcadikosok képességvizsgáján a diákok 79%-a ment át, ennyien írtek el legalább 5-ös átlagot. Az Oktatásügyi Minisztérium közleménye szerint 96,6%-os volt a részvételi arány. Országszerte 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt, a legtöbben matematikából buktak meg. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án, szerdán teszik közzé. Károkat okoztak országszerte a viharok, Bukarestben halálos áldozatot is követelt az ítéletidő, a legnagyobb károk a fővárosban és térségében keletkeztek. Ma reggelig a Bukarest-Ilfove megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez csaknem 2000 segélyhívás érkezett, abban a térségben történt a tragédia is, személyautóra zuhant egy fa, az autóban ülő személy meghalt. A vihar térségünkben is okozott károkat, Homorod-Szentpálon villám csapott egy csűrbe, amely leégett. A helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli lakóházra. Halad a munka az udvarhelyszéki útépítési nagyberuházáson. A LOT 3 néven ismert építkezés és felújítás többek között a 131-es megyei út Homorod-Szentpál és Okland közötti szakaszán, a Halastavak térségében zajlik. A két település közötti útszakaszon másfél-két hét múlva már leteríthetik az alapaszfalt réteget, a többi szakaszon pedig jó ütemben halad a hidak, támfalak építése is. Az első és utolsó szakasz az idei év őszére be kellene fejezni, a középső, egyben legnehezebb szakaszt pedig, amelybe a székelydájai templom is beleesik, a következő év végére kell megépíteni. A projekt 136 millió lejbe kerül, a pályázati pénzeből 106 millió lej, a többi részt a megyei önkormányzat biztosítja. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Norvégia elefánt csontparttal csapott össze. A norvégok Antonio Nussa gyönyörű lövésével szereztek vezetést az első félidőben, az afrikaiak Amand Diallo egyéni akciójából egyenlítettek, de a 86. percben Erling Haaland megszerezte csapata győztes találatát. Norvégia 2-1-re győzött. Éjféltől európai összecsapást rendeztek, Franciaország Svédországgal játszott, és egy aránylag könnyed győzelmet aratott. Az első és az utolsó gólt Kylian Mbappé lőtte, a másodikat Bradley Barcola, az eredmény 3-0 lett. Ma hajnalban a vihar miatt egy órát késett a mexikóvárosi Azték stadionban a társházigazda Mexikó-Ecuador elleni meccsének kezdése. A mexikóiak 2-0-ra győztek, góljaikat az első félidőben szerezték Julián Quiñones és Raúl Jiménez révén. A nyolcaddöntőben Norvégia Brazíliával, Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig a mai Anglia-Kongó összecsapás nyertesével játszik majd a legjobb nyolcba jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt is meleg napsütéses időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárással, csapadék nélkül. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 27 és 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Terminálból, Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. A részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

0: Szuvarhelyi Zakuszka. A város legizgalmasabb beszélgetései egy tálban. Régi sztorik, friss vélemények, közéleti beszélgetések. Fűszeres, tartalmas, néha kicsit csípős, de mindig udvarhelyi. Közéleti arcok mesélnek, vitáznak, sztoriznak, és néha bizony jól megkavarják a dolgokat. Ha szeretnéd tudni, hogy mi fortyog a városban, akkor tarts velünk a következő percekben. Ez az Udvarhelyi Zakuszka, a Sztár Rádióban.
1: Bár jelen pillanatban a mágikus szám az a 11, ugyanis ennyien vannak egy csapatban, akik a foci VB-n harcolnak. Számunkra most erre az időre a 12-es szám lesz a varázslatos, hiszen ez a 12. zakuszka, amelynek a mi részünkről a felállása változatlan. Jó magam Szász Csaba, és balra mellettem kollégám Katona Zoltán. Mi ülünk a pultnál. De nem csak mi.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszöntöm mai vendégünket, Herman Gusztáv Mihály, történész, pedagógust. Abból az alkalomból, hogy a hétvégén adták át a Pro Urbe díjakat, és ugye két másik díjazott mellett, ugye Kolumbán Imola, illetve Bíró Gábor mellett, hát Herman Gusztáv volt az, akit a város a legrangosabb kitüntetésével látott el, a legrangosabb kitüntetését kapta a várostól. Guszti, tulajdonképpen hát a történészi pályájáról, illetve hát városunkról, Udvarhely erről beszélgetnénk ezen a délelőttön, és hát kezdjem azzal, hogy kapott néhány díjat az életében, viszont ez hogyan érintette most?
1: Még a válasz előtt megnyugtatjuk vendégünket, hogy akkor is elhívtuk volna, hogyha nem kap Pro Urbe díjat.
2: Igaz. Már előbb-utóbb, mert rajta volt a listánkon, úgymond a meghívott listán.
3: Hát köszönöm szépen a meghívást, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is. Hát minden díjat az ember pozitívan él meg. Valószínű, hogy ha nagyon olyan helyről kapja, ahonnan nem kéri, vagy nem kívánja, akkor visszautasítja. Velem ez még nem történt meg, tehát nem voltam olyan helyzetben, hogy vissza kellett
2: díjat, amit kapott, azt elfogadott.
3: Díjat. Ami soha sem mond, hogy soha, tehát akár megtörténhet, de minden díjat szeretettel fogadtam, igen. És az embernek jól esik az, hogyha az a közösség, amelyikben az életének 98-99%-át, mindig rossz voltam matekből.
2: Ez most arra írt, hogy Bukarestben született, ugye?
3: Igen, három évet a 70-ből hármat ott töltött.
2: Igen. Hát ugye az életrajzát, amikor nézzük, illetve a tudományos publicisztikáinak a listáját, ugye amikor készül az ember egy műsorra, akkor ezeket mindig átnézi, de hát én régóta tudom önről, hogy ön Bukarestben született, és de a családjának a története is érdekes, hiszen édesapja szintén tanár volt, és hát úgymond meghatározó, hát kultúrember a 70-es, 80-as évek, 60-as, 70-es, 80-as években Székelyudvarhelyen idős Herman Gusztáv, akinek egyébként az egyik és legfontosabb munkája itt van nálunk az asztalon, hiszen ő írta meg Székelyudvarhelyen művelődés történetét. Ezt először is már posztumusz jelentették meg 93-ban, aztán 2015-ben egy sokkal igényesebb és hát nagyon jó kivitelezésű kötetben. És hát ugye azzal akarok apropózni, hogy ez egy nagyon-nagyon hiánypótló munka, és azóta is egyedi. És tudom azt is, hogy sokan azt gondolják, hogy egyébként ön a fiatalabb Herman Gusztáv írta, holott nem, ezt még az édesapja készítette.
3: Hát igen, következetesen összekevernek minket, de egy ismerősöm a minap kipróbálta, hogy a mesterséges intelligencia is teljesen összezagyválja a két majdnem azonos nevű szerzőnek a munkásságát, vagy a publikációit, és egyáltalán az életpályáját. Ez engem nem zavar, mert én...
1: Családban marad.
3: Édesapámnak az életpályáját vállalom, tehát azzal együtt, hogy ugye az Átkosban volt egy időszak, amikor közéleti szereplést vállalt, azzal a feltétellel, ez volt mindig a jeligéje, hogy addig vállalja, amíg a közösségnek használni tud. Ez úgy szépen hangzik, de ő be is váltotta, mert 74-ben, amikor úgy érezte, hogy a pártnak a nemzetiség politikája összeegyeztethetetlen azzal, amit ő vállalni tud, akkor lemondott. Mondták neki a felettesei, hogy hát nálunk nincs olyan, hogy lemondás, mi vagy kirúgjuk az illetőt, vagy csinálja tovább. Aztán megtalálták végül is találtott jó indulatú emberre az ottani elvtársak között, és megtalálták azt a megoldást, hogy hát szeretne az eredeti szakmájában dolgozni és tanítani, és így nem kirúgás lett, hanem békés felmentés a funkció alól.
1: És nem lett következménye.
3: És nem lett következménye, ez is benne volt, hogy szankciók nélkül, tehát volt neki egy fenntartott katedrája a gimnáziumban, és azt elfoglalhatta.
2: Ahol egyébként színjátszó csoportot is vezetett.
3: Színjátszó csoportot vezetett, igen. Régóta készült arra, egész addigi pályafutása során mind morfondírozott amiatt, hogy a diák színjátszás kihalt, hogy azzal valamit kezdeni kéne, és akkor az egyik diákja, emlékezetem szerint, de talán meg is írt a művelődésben, emlékeztette rá, hogy de hát a tanár elvtárs, mert akkor ez volt a megszólítás, azt írta korábban egy cikkben, hogy fel kéne éleszteni a diák színjátszást, és itt az alkalom, de még a legelején volt a tanári újrakezdésének, és akkor rövidesen még abban az évben létre is hozta a színjátszó csoportot, és hát nagy szeretettel foglalkozott velük. Egészen addig, már a halála küszöbén, de nála nem voltak ennek előjelei egyébként, talán szerencséjére, hogy tehát amikor úgy érezte, hogy már nincsenek meg a körülmények, a feltételek egyrészt az iskolában, másrészt úgy általában a közhangulatban.
2: Hát amikor szűkült a világ, mert a 80-as évek közepéről beszélünk.
3: 80-as éveknek már ugye a második felében és, igen, volt ez.
2: Igen.
3: Talán a halála előtti évben, amikor azt mondta, hogy na majd meglátjuk jövőre, aztán jövőre nem volt, de akkor úgy érezte, hogy kiégett a munka lehetőség ebben a önkéntesen vállalt dologban.
2: Önt egyébként mi indította el a történészi pályán? Igen. Miért? Mert ugye édesapja irodalomtanár volt.
3: Irodalom, de
2: és hát, mennyire hatott rá, illetve mi indította el az, hogy történész legyen?
3: Hát több dolog is volt, hát édesapám ugye adta a kezembe a könyveket egy darabig, és úgy értékelte, hogy én elég könnyedén olvasok, így az egyik, nem tudom, hogy a legelsője, de az elsők között volt az Egri csillagok, és az Gárdonyi regénye, ami tényleg annyira lekötött, és hát amikor először olvastam, akkor jó részét nem is értettem, mert hát egy másodikos gyermek mit tud egy 400-500 oldalas regényből megérteni. Valamit igen, tehát hogy hősök harcolnak a gonoszok ellen, és ennek a különböző árnyalatai jelennek meg a regényben, de tehát ez volt az egyik. A másik, negyedik osztályban Tankó Albert volt a tanító bácsink, akinek ez egy egyéves így életrajzi sziget volt a pályáján, mert azelőtt ott a Pionír szervezetnél, KISZ-nél tevékenykedett, utána a Pionírháznál, majd Tanulókházánál. korábban ő viszont cserkész volt, és azt a történelmet, amit tanított ő negyedik osztályban, rendkívül szemléletesen, lendületesen, nagyon jó hasonlatokkal, élőképekkel, elmesélt élőképekkel próbálta színessé tenni, nagy hatással volt. Aztán ötödikben édesanyám tanította történelmet, jól lehet, hát ő földrajz szakos volt, pontosabban geológiát végzett Bukarestben, mert hát ott találkoztak apámmal, véletlenszerűen apámat oda helyezték, édesapámat a Bolyai Egyetem után, édesanyám ugye a geológiát miután elvégezte, hát mind a ketten a sajtóigazgatóságnál dolgoztak, és így jöttem én létre.
1: Legalább jó dolgok is származnak Bukarestből.
3: Bukarestből, nem, most újabban, hogy a fiam ott él, és dolgozik, ha kezdtem visszatéregetni, és fedezem fel olyan arcait annak a városnak, amelyek egyedivé teszik, és sajnos egy csomó ilyen arc változatát lerombolták a 70-es, 80, főleg 80-as években. Na, tehát ezek tették vonzóvá a történészi pályát. Előbb a régészet vonzott volna. Volt egy akkori osztálytársam, barátom, aki sajnos most ilyen hajléktalan sorban van, ezért nem is mondom a nevét, akivel régésznek készültünk. És hát persze, hogy a régészeti szakmának, mesterségnek, szakmának a romantikája vonzott volna, hogy majd erdei tisztásokon fogunk ásni, hűs erdei tisztásokon.
2: És nagy dolgokat fedezünk fel.
3: Rengeteg aranyat fogunk találni. Na hát aztán még az egyetemen a nyári gyakorlatok alkalmával, a régészeti gyakorlatok alkalmával, amikor Szántóföld közepén port kavaró forgató szélben, mikor a fogaink között recseg a homok, a por, akkor, és hol tűző nap van, hol hirtelen ered az eső, szóval akkor
2: rájöttem,
3: hogy a régészet romantikája. Ezt el is meséltem tanítványaimnak, kicsiknek is, nagyoknak is már az egyetemen.
2: Történelmen belül ugye az egyik nagyon fontos a helytörténet. Például itt van egy olyan című könyven állom, hogy mármint ezt már nagyon régóta olvastam, meg azt hiszem, hogy írtam is róla korábban cikket, hogy nagyon érdekes címet adott neki, helytörténet és világtörténet. És hogy érdekes, ilyen kisebb tanulmányok, sztorik, még azt is megkockáztatom, hogy a sztorik vannak benne, amik udvarhelyhez kapcsolódnak. Hogyan vitte el ez a vonal, hogy helytörténettel, illetve hát bővebben, hogyha kicsikét szélesítjük, akkor székelység történetében foglalkozott.
3: Igen, tehát ez a helyes megfogalmazás, mert én egy olyan, van már 25 éve, hogy igazából csak esetleg érintőleg foglalkozom a szószoros értelmében vett helytörténettel. Ami nem azt jelenti, hogy a helytörténetet így mondjam úgy, idézőjelben mondom, nagy történelem művelői lekezelnék. Mert megint idézőjelben mondom, nagy történelem, igazán profi művelői nem kezelik le a szakmailag helyesen profi módon művelt helytörténetet. Egy helytörténésznek ugyanolyan felkészültnek kell lennie, forráskritika, forrásismeret és értelmezés, forráskritika. Az egyetemes történeti folyamatok ismerete tekintetében ugyanolyan felkészültnek kell lenni, mint az úgynevezett nagy történelem művelőinek. Sokan nem tudják, ezt a művelt emberek túlnyomó többsége is nem tudja. Azt hiszi, hogy a helytörténet az egy ilyen, akárki művelheti, nem kell arra rákészülni, nem kell ahhoz tanulni.
2: Mert hogy az adott.
3: Régi újságcikkekből, amelyek azért könnyen olvashatók, nem kell a böngészésükben külön tudomány ágat elsajátítani, a paleográfiát, vagy az epigráfiát esetenként. Tehát, hogy az könnyedén művelhető, nem, az egy ugyanolyan igényes és ugyanolyan nehéz, mint az egyetemes történelem, a nagy folyamatokat sorjázó egyetemes történelem. Ezért adtam ezt a címet, és olyan témákat is kerestem benne, amelyek összekötik. Valamikor ezek mind 1989 előtt született írások, talán egy kivétellel a tutajozásról szóló. A többi az mind megszületett valamilyen formában 1989 előtt, csak már abban az időszakban, amikor ezek a semlegesnek tűnő írások is akár egy regionális lap számára is cikik voltak. Hogy ezzel foglalkozni.
2: Még az 1848-as, 48-as
3: A mainstream akkor mást, akkor egészen mást követelt, amit itt mifelénk hát nem nagyon műveltek, úgyhogy inkább így idéztek cikkeket ezekben a lapokban máshonnan. Na, tehát ilyen írásokat vettem elő 89 után fokozatosan, és ebből több is, ugye a helytörténet és világtörténet közti átfedést, olykor nem is párhuzamot, hanem átfedést eleveníti fel, mint a Konstantinápoly falait áttörő ágyúöntőnek az esete, Orbán mesternek, aki erdélyi származású volt, mint a svéd király, hogy átvágtatott Székely udvarhelyén, vagy nem vágtatott át. Ugye úgy gondolták, Bányai János is úgy gondolta, meg azelőtt Szedeszky Lajos, aki nagyon komoly történész volt, Bányai, ő polihisztor volt, neki ugye elnézzük, átvágtatott a svéd király udvarhelyen, nem vágtatott. Tehát
2: ezek a svéd király... korabeli urban legendek voltak, ezt használtak,
3: igen,
2: ezt a kifejezést.
3: Igen. Megjelent a helyi sajtóban Bányainak írása, ami aztán kis füzetben is megjelent, hogy Székely udvarhelyen átvágtatott a svéd király 12. Károly. Hát ez nem történt meg, neki más volt az útvonala. És azok is, azok a svédek is, a katonái, akik érintették a Székelyföldet, ők csak udvarhelyszéket csak az erdővidéki részeken áthaladva érintették. Meg a dédapámnak a története, Subárt János pékmesternek a története, aki talán az első szociáldemokrata volt Székely udvarhelyen, Kelet-Csehországból, Königinhofból indult, Dvůr Králové nad Labem, így hívják csehül a települést, ahonnan, és csenek tartotta magát a németes neve ellenére, mint ahogy mi Herman, a család, ugye magyaroknak.
1: Aztán éppen Székely név, ugye?
3: Magyaroknak. Nem, én nem is követeltem ki magamnak soha ezt a székely státuszt, mert Túl sokat tudok, azt hiszem, most nem ilyen dicsekvésképpen. Csak ezen a székely történelemről ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én székely vagyok. Vannak sokan, akik nagy székelyek, de ha apró pénzre bontjuk a családfájukat, kiderül, hogy nem lehetnek székelyek.
1: Ez szóba került, mert van az az elf, hogy a székely nem lesz, nem azzá válik, hanem születik. És egy interjúban mondta, hogy vannak ismerősök, akik tartják magukat ehhez az elfhez. Ön?
3: Én tartom magam ehhez az elfhez, tehát ugye siculus non fit sed nascitur, nem lesz, hanem születik. Márpedig a családomban mindenféle közép-európai náció, majdnem mindenféle, ugye vannak szászok, vannak csehek, vannak magyarok, édesanyám vonalán, aki hát Legádban nevelkedett ugyan, de mind a két szülője révén magyar volt. És ezek, amikről tudunk, nem is nagyon volt egyéb, de a székely nem. A székely valahogy kimaradt, mert egyszer Imre István professzor, szerepeltünk egy konferencián, amikor ott is rákérdeztek, és el kellett mondjam így több ember előtt, akkor mondtam, hogy mindenféle van a családfában, a székelyen kívül, és akkor mondta Imre professzor úr, hogy de a fiú leányok, véletlenül se voltak fiú leányok is, sem. De azt mondja, de maga, az én feleségem bihari. Azt mondja, hogy no, bihar, ott azért bejöhetett székely vér is. Tehát ő mindenképpen próbált volna engem megmenteni.
2: Lévén, hogy ő biharból költöztek ide a székely.
3: Igen, ott tanyáztak egy darabig, állomásoztak egy darabig.
2: Amúgy ezt a várost, ahol él, ahol leélte, hogy mondta az elején.
1: 70-ből 67-et.
2: 66-ből legtöbb élet, hogy az életterünket, ezt milyennek tartja egyébként így kulturális szempontból, hát, vagy hát ugye a mindennapok szempontjából?
3: Ha nem szerettem volna akkor nem itt lenni, akkor elmentem volna innen, és ugyanígy voltak a... Édesapám is, nagyapám is, aki kényszerűségből, ugye vállalkozás, konkurencia, meg ilyen okokból pék volt nagyapám. Hát elment idéglenesen néhány évre Székelykeresztúrra, néhány évet, vagy valamennyit volt Tordán is, de ő is mindig visszajött, és édesapámat is ugye ki ejtőernyőzték Bukarestbe, de ő is az első adandó alkalommal, nem is volt alkalom egyszerűen, amikor felgyűlt nála a honvágy. Szegény anyám nem értette, hogy miért kell oda menni abba a porfészekbe.
2: Abba a kisvárosba, Bukarest után.
3: Ugye ott részben ott nevelkedett Bukarestben, valamennyit Turnu-Severinben, amit szoktak ugye most újabban Szörényvárként is emlegetni. De ott mindenféle egy multikulturális közösség volt Szörényváron, akkor nevezzük annak, de magyar nyomok már nem voltak, már régóta valószínűleg a korai középkortól, Szent László korától, meg egy kicsit későbbig még kinyúlott ott a magyar befolyás, de nem, viszont egy multikulturális török, szerb, román közösség volt. Ő nem értette, hogy miért kell idejönni, és itt ugye tömbház lakásban még az elején az sem volt élni.
2: Mennyire lehetett innen ezt a tudományos pályát befutni, amit ön befutott? Hogy nem egyetemi központban élt, tegyük fel Kolozsváron, Bukarestben, vagy más városban, Budapesten, hanem...
3: 96-ban kezdtem el én a doktorimat, de akkor már úgy részleteiben megvolt, és ebből adódóan 2000-ben meg is védhettem, és akkor Magyari András professzor, aki a témavezetőn volt, ő Nagyon hívott, azt nem mondanám, hogy erőszakosan, mert nem volt egy erőszakos ember, de nagyon határozottan hívott, hogy hát a Fele Királyságát nem, mert nincs neki, de a katedráját rám hagyja. Ő akkor az egyetemnek az egyetlen magyar prorektora volt, Magyari András, csatlakozott hozzá a Csucsulya István professzor, ő is, és magának mi ott villája van a városközpontban, mi tartja ott, tehát nem érti, hogy ez mekkora lehetőség, hogy mi kérjük, hogy jöjjön ide. És nem, tehát részben a család ugye itt marasztalt, a feleségem akkor már ezeknek a vitáknak a vége felé már igazgató helyettes volt a Tamásiba, és hát ő elég kerekperec, megmondta, hogy nem fog Kolozsvár valamelyik lakótelepéről Mócsra vagy Zsukra ingázni az Udvarhelyi Gimnázium helyett, úgyhogy...
2: Ez nagyon fontos szempont.
3: Úgyhogy ez is szempont volt. Na de ott volt nekem is a kötődésem a településhez. Na most lehet. Tehát
2: be lehet futni a pályát, lehet, innen is
3: lehet,
2: azt
3: éppen
2: mondja.
3: Beszélgettünk kolozsvári kollégákkal, akik ugyan ezt a kérdést ugyanígy, hogy ez akkor végül is hogy lehetséges, hogy hát úgy legalább ennyire bekopni a szakmába egy ilyen vidéki környezetben. Hát most már vannak többen Udvarhelyen, akik fiatal, hát hozzám képest fiatal kollégák, akik ugyancsak tekintélyes, hát szakmai tekintélyre tettek szert, úgyhogy lehet. Most már sokkal könnyebb, mert van az internet, ahol majdnem minden könyv, a régiek is, a nagyon régiek is, az olyanok, hogy az én időmben, mondjam úgy, tehát amikor én intenzíven kezdtem kutatni, akkor még az Országos Széchenyi Könyvtárban is egy napot várni kellett, amíg mit tudom én, melyik raktárból előkeresték, felhozták.
2: És, na most, fel
3: és most két gombnyomással a laptopon jön az a könyv. És nem egy, és nem kettő, tehát ez az egy kéziratok is most már újabban, tehát teljesen megváltozott ilyen szempontból a világ, de én még, amikor a könyveimnek a nagyobbik részét írogattam, ez nem volt adott. Voltak viszont ösztöndíjak, és ezeket az ösztöndíjakat én úgy, hát ha nem is évente, de két évenként biztos megkaptam egy ilyen két hónapos ösztöndíjat Pesten, akkor nyomás, könyvtár, kézirattár, és egy titka van, de hát ezt mindenki tudja, nem titok, aki hasonló pályát futott be, mint én, és vannak bőven, hogy amire egy ott élőnek egy egész éve van, azt te egy hónap alatt, vagy két egész éve van mondjuk, azt te egy hónap alatt kell elvégezd. Tehát, hogy a forrásokból az adatokat, az idézeteket, ha mindenfélét előkeresni, az így kikért könyvekből, a mikrofilmolvasó, ami egy büntetés a kutató számára, a mikrofilmolvasó borzalmas, primitív dolog. Ott ugye főleg a lapokat, a régi lapokat nézve, tehát és ezt koncentráltan kell csinálni. Tehát felkelsz reggel, 7-kor a szállás az ott van, ugye az akadémiának a szállása a Városliget mellett, most attól függően, hogy milyen a fizikai állapotod, kocogsz vagy sétálsz egyet a Városligetben, 9-kor átmész, a metró nincs messze, 9-kor átmész a Széchenyi könyvtárba, vagy a levéltárba, és egészen egészen egy ebédszünettel egészen zárásig taposodom. Hétfőnként pedig, amikor a vasárnap úgymond szórakozol, hétfőn pedig, amikor zárva van a könyvtár, akkor összegzett, hogy mit gyűjtöttél, és felkészülsz, és megnézed, hogy mi van még hátra. Tehát ezt így kell, így lehet csinálni. Persze, kell egy kicsi akaraterő hozzá, így a család sem sinyli meg, mert egy hónapig csak-csak nélkülöznek, főleg, hogy a fizetésedet, ha úgy tudod intézni, akkor itthon is meg tudod kapni, hogyha az a kutatás az intézmény érdekében is van. Például, amikor a múzeumnál dolgoztam, ez egyértelmű volt, azon kívül ott kapsz egy olyan ösztöndíjat, amiből félre is tudsz tenni, hogyha nem élsz nagyon magas lábon. Tehát ezt így, ez a titka.
1: Két kérdésre maradt időnk. Egyet én teszek fel, erre úgyis rövid lesz valószínűleg a válasz, hogy egy interjúban arra a kérdésre, hogy a székely a furfangos, a hűséges, eszenciális magyar azt válaszolta, hogy Pesten igen, mármint hogy ezt a mitoszt Székelyföldön kívül nagyították fel, csak mi nem kötünk bele, mert nekünk imponál. Ez mennyire van így?
3: Hát igen, egy másik rádiónál valami ilyesmire kérdeztek rá, és hogy ezt hogy élem meg én a közösséggel összhangban. Hát mondtam, hogy nekem nem ígér senki tekenyőt. Úgyhogy viszont jól, tehát azért ugye elfogadják a, hogy mondjam, mérsékelten megfogalmazott akár kritikai hangot is, de itt nem kritikáról van szó, itt történelmi tényeknek a megállapításáról van szó. Meg hát arról, hogy ugye amivel Nyírő meg Tamási tették a székelyt.
1: Abel Úsz Bence, igen.
3: Abban Abel Úsz Bence, így van. Abban vannak létező, vagy egykor létező vonások, és vannak olyanok, amelyeket hát ők felnagyítottak, vagy éppenséggel költöttek, és a Pesti Kávéházban viszont azt a székelyt ismerik, és amikor idejönnek,
1: azt is várják,
3: és esetleg nem találják, akkor csalódnak, de igen, az a székely létezik, csak nem ilyen vegytiszta állapotban, hanem egy kicsit összetettebben, igen, idealizálás nélkül, így van.
2: Legyen ez a végszó, nekem nincsen több kérdésem, ez olyan jó zárás volt, hogy pont ide akartuk kifutatni a beszélgetést. Hermann Gusztáv, Mihály, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, még egyszer gratulálunk a Pro Urbe díjához, és hát az elmúlt nagyjából fél órában egy olyan emberrel beszélgethettünk, akire Székelyudvarhely méltán büszke lehet. Köszönjük
3: Én
2: szépen.
3: Én is köszönöm a meghívást, minden jót.
0: Sztárreklám. A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Károkat okozott a vihar, megvannak a képességvizsga eredményei, tovább jutottak a norvégok és a franciák. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A nyolcadikosok képességvizsgáján a diákok 79%-a ment át, ennyien értek el legalább ötös hátrányban.

0: volt. Az Oktatásügyi Minisztérium közleménye szerint 96,6%-os volt a részvételi arány. Országszerte 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt, a legtöbben matematikából buktak meg. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án, szerdán teszik közzé. Károkat okoztak országszerte a viharok, Bukarestben halálos áldozatot is követelt az ítéletidő, a legnagyobb károk a fővárosban és térségében keletkeztek. Ma reggelig a Bukarest-Ilfov megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez csaknem 2000 segélyhívás érkezett, abban a térségben történt a tragédia is, személyautóra zuhant egy fa, az autóban ülő személy meghalt. A vihar térségünkben is okozott károkat, Homorod-Szentpálon villám csapott egy csűrbe, amely leégett. A helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli lakóházra. Halad a munka az udvarhelyszéki útépítési nagyberuházáson. A LOT 3 néven ismert építkezés és felújítás többek között a 131-es megyei út Homorod-Szentpál és Okland közötti szakaszán, a Halastavak térségében zajlik. A két település közötti útszakaszon másfél-két hét múlva már leteríthetik az alapaszfalt réteget, a többi szakaszon pedig jó ütemben halad a hidak, támfalak építése is. Az első és utolsó szakasz az idei év őszére be kellene fejezni, a középső, egyben legnehezebb szakaszt pedig, amelybe a székelydájai templom is beleesik, a következő év végére kell megépíteni. A projekt 136 millió lejbe kerül, a pályázati pénzeből 106 millió lej, a többi részt a megyei önkormányzat biztosítja. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Norvégia elefánt csontparttal csapott össze. A norvégok Antonio Nussa gyönyörű lövésével szereztek vezetést az első félidőben, az afrikaiak Amand Diallo egyéni akciójából egyenlítettek, de a 86. percben Erling Haaland megszerezte csapata győztes találatát, Norvégia 2-1-re győzött. Éjféltől európai összecsapást rendeztek, Franciaország Svédországgal játszott, és egy aránylag könnyed győzelmet aratott. Az első és az utolsó gólt Kylian Mbappé lőtte, a másodikat Bradley Barcola, az eredmény 3-0 lett. Ma hajnalban a vihar miatt egy órát késett a mexikóvárosi Azték stadionban a társházigazda Mexikó-Ecuador elleni meccsének kezdése. A mexikóiak 2-0-ra győztek, góljaikat az első félidőben szerezték Julián Quiñones és Raúl Jiménez révén. A nyolcaddöntőben Norvégia Brazíliával, Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig a mai Anglia-Kongó összecsapás nyertesével játszik majd a legjobb nyolcba jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt is meleg napsütéses időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárással, csapadék nélkül. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 27 és 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám. Terminálból,
1: terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra. Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

James Carter, Fastboy és Medusa felvétele a rossz emlékekről szól, de remélem, hogy azért nyáron senkinek nem lesz rossz emléke, azzal ellentétben csak is jó emlékeket és jó élményeket gyűjtünk, hiszen meleg van, nyár van, és tényleg rengeteg lehetőségünk van arra, hogy kiránduljunk, szabadságoljunk, vagy éppenséggel dolgozzunk, de a munkahelyen is lehet azért jó élményeket gyűjteni. Ma is meleg van, és lesz a délutáni órákban, hát már 28 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, de szerintem az már van 30 is, épp kint voltam és megtapasztaltam ezt a hőséget. 31-32 is lehet a délutáni órákban. Talán majd este fele lesz borús idő, és akkor egy kis zápor, zivatar is várható itt Székelyudvarhely területén, de lassan úgy vagyunk, hogy jöjjön egy óra zápor, zivatar, frissüljünk fel. Dead Money, Jumo Daddy felvétele indul a Sztár délután, a mikrofonnál Bedő.

Rádió. Nyári hangulat a 180. Öltse kellemesen a nyarat.

ezért rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: sose lesz vége.
1: Szebényi Dani és Kovácski meg a Vega leges legújabb felvétele, a Csónak a címe, és hát tusványosan fel fog lépni a Kovácski meg a Vega majd július utolsó szombatján este. Köszöntjük a névnaposokat, július 1-e van, kérem szépen az Anna Máriák ünnepelnek és a Tihamérok. Az Anna és a Mária nevek összekapcsolása az Anna Mária, és nagyszerű szervezői készséggel és önbizalommal ajándékozhatja meg a viselőit ez a név. Tehetséges vezetők figyelnek arra, hogy tehetségükhöz, adottságaikhoz mérten irányítsák a beosztottjaikat, és kedvelik a zenét, valamint a különféle művészeti ágakat. Értékelik a minőséget is az életben. Kedves Anna Mária, boldog névnapot kívánunk, és hát itt van a Tihamér név is, ez szláv magyar eredetű. Azt írják, hogy a Tihamíroknak fontos a család és az otthon, bolondul a gyerekekért, szülőként megértő és türelmes, és bár az üzleti érzéke kiváló, általában alkalmatlan az üzleti életben való érvényesülésre, mivel nem szeret harcolni. Ennyit a Tihamérokról. Boldog névnapot, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és természetesen a születésnaposokat is köszöntjük. Holnap július 2-án Otto névnap lesz, holnap után pedig a Somákat lehet köszönteni. Purple Disco Machine felvétele pedig 12:30 után 5 perccel.

soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

5 perc múlva érkeznek a 13 órás hírek, még egy dal biztos, hogy bele fog férni. Újabb figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat egyébként. Holnap 10 órától este 9 óráig tovább tart a rendkívüli meleg időszak. Tartós hőhullámra, rendkívül magas hőmérsékletekre is fokozott hőérzetre kell számítani. Hát már lassan ez van egy hete, úgyhogy megszoktuk már rendkívül magas hőmérsékleti értékeket, és a hőérzetet is, ami erősen emelkedik folyamatosan. Hát a hőmérséklet páratartalom

Kárákban és az elmúlt napokban itt Románia szerte, sőt nem csak Románia szerte, hanem Hargita megyében is, hát tegnap láttam például, hogy Gyergyó Szárhegyen a kápolnának a tetejét vitte le a vihar és a szél, teljesen megrongálta, és rengeteg kár keletkezett például Homorót Szentpálon is, ha jól tudom, Szentmárton vagy Szentpál. Ott is a villám belecsapott egy csűrbe és leégett, szóval ez a baj. Nagy hőség, nagy hőmérsékleti értékek, aztán egy óriási nagy vihar. Nem tudom, valahogy a kettőt, ha szét lehetne választani, és akkor inkább csak legyen a hőség, a vihar nem. Zápor és zivatar az érkezhet, de ezek a villámlások, dörgések és ezek a pusztító széllökések eléggé félelmetesek. És hát holnap is lehet erre számítani, valamint pénteken. Nyár van! Hát ezzel jár a nyár ezek szerint. Megnyitjuk júliust, július első napját.

0: kívánok! A nyolcadikosok képességvizsgáján a diákok 79%-a ment át, ennyien írtek el legalább ötös átlagot. Az Oktatásügyi Minisztérium közleménye szerint 96,6%-os volt a részvételi arány. Országszerte 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt, a legtöbben matematikából buktak meg. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatukat 1-esre értékelték. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ma 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án, szerdán teszik közzé. Károkat okoztak országszerte a viharok, Bukarestben halálos áldozatot is követelt az ítéletidő, a legnagyobb károk a fővárosban és térségében keletkeztek. Ma reggelig a Bukarest-Ilfov megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez csaknem 2000 segélyhívás érkezett, abban a térségben történt a tragédia is, személyautóra zuhant egy fa, az autóban ülő személy meghalt. A vihar térségünkben is okozott károkat, Homorod-Szentpálon villám csapott egy csűrbe, amely leégett. A helyi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli lakóházra. Halad a munka az udvarhelyszéki útépítési nagyberuházáson. A LOT 3 néven ismert építkezés és felújítás többek között a 131-es megyei út Homorod-Szentpál és Okland közötti szakaszán, a Halastavak térségében zajlik. A két település közötti útszakaszon másfél-két hét múlva már leteríthetik az alapaszfalt réteget, a többi szakaszon pedig jó ütemben halad a hidak, támfalak építése is. Az első és utolsó szakasz az idei év őszére be kellene fejezni, a középső, egyben legnehezebb szakaszt pedig, amelybe a székelydájai templom is beleesik, a következő év végére kell megépíteni. A projekt 136 millió lejbe kerül, a pályázati pénzeből 106 millió lej, a többi részt a megyei önkormányzat biztosítja. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Norvégia elefánt csontparttal csapott össze. A norvégok Antonio Nussa gyönyörű lövésével szereztek vezetést az első félidőben, az afrikaiak Amand Diallo egyéni akciójából egyenlítettek, de a 86. percben Erling Haaland megszerezte csapata győztes találatát. Norvégia 2-1-re győzött. Éjféltől európai összecsapást rendeztek, Franciaország Svédországgal játszott, és egy aránylag könnyed győzelmet aratott. Az első és az utolsó gólt Kylian Mbappé lőtte, a másodikat Bradley Barcola, az eredmény 3-0 lett. Ma hajnalban a vihar miatt egy órát késett a mexikóvárosi Azték stadionban a társházi gazda Mexikó-Ecuador elleni meccsének kezdése. A mexikóiak 2-0-ra győztek, góljaikat az első félidőben szerezték Julián Quiñones és Raúl Jiménez révén. A nyolcaddöntőben Norvégia Brazíliával, Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig a mai Anglia-Kongó összecsapás nyertesével játszik majd a legjobb nyolcba jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt is meleg napsütéses időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárással, csapadék nélkül. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 27 és 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció.
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star
8: Rádió. Megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan, és hogy a ti is tovább mentek az úton, munkából hazamenet például, akkor igazán jól fog esni egy kis hűsülés. A város négy pontján működnek a párakapuk, a Mártonáron téren, a Városháza téren, a Román Viktor téren, valamint a Dávid Ferenc téren. Emellett a város központban és a Betlen negyedben a szökőkutak is frissítik a levegőt. Ezek a párakapuk egyébként tényleg nagyon jól tudnak esni, ki is próbáltam ma már kettőt, úgyhogy ajánlom nektek is, mert tényleg, ha csak egy néhány másodpercre is, de lehűl a testünk. Jó a közérzetünk, és jobb a közérzetünk akkor is, hogyha a Borudvarban lehetünk, valamint a Csírszen vehetünk részt. Hát íme, meg is jelent már a program. A Csírsz első hétvégéjére készül a városvezetés, és indul is az árusok jelentkezése. Nagyon-nagyon kíváncsian várjuk már ezeket a nyári boresteket. A 2026-os borestek is szerintem nagyon jól fognak sikerülni, akár csak a tavaly. Az első rendezvény időpontja július 17-e és 18-a, ami azt jelenti, hogy ha jól tudom, akkor az péntek és szombat? Július 17-18, igen, pénteken és szombaton lesz az első Csírsz a Székelyudvarhelyi Városi Parkban. Erről hozom a részleteket, Bon Jovi felvétele érkezik. Zanzibárt hallgatunk, Portugál The Man és Teddy Swims is itt lesz a következő percekben.

Teddy Swims után Wiz Khalifát hozok. Jön a Cheers dal. És jön a Cheers első hétvégéje is, július 17-e és 18-a, véssétek be a naptárba. Nyári borestek Székelyudvarhelyen, hát nagyon-nagyon örülünk ennek. Székelyudvarhely városa ezután felhívást is hirdetett már a 2026-os nyári borest első eseményén való részvételre. És hát a Cheers célja mi az? Minőségi borokkal, valamint az ezekhez kiválóan illeszkedő kézműves pizza kínálattal gazdagítsa a nyári közösségi élményeket egy különleges, emlékezetes élményt kínálva a látogatóknak. A sétatér kijelölt borudvara tehát a helyszín Székelyudvarhelyen, és jelentkezési feltételek is vannak. A Cheers esemény helyszínén azon gazdasági szereplők vehetnek részt, akik jogszerűen működnek és rendelkeznek a szükséges engedélyekkel. Elfogadott tevékenységek tehát borászati termékek bemutatása és értékesítése, egyéb kézműves alkoholos italok kínálata, valamint kézműves, fatüzeléses kemencében készült pizza. Összesen 4 boros és 1 kézműves pizzás helyet hirdetnek meg. Hát szerintem akkor már nagyjából meg is van, hogy kik fognak ott lenni, mert szinte nagyjából mindig ugyanazok a szolgáltatók vannak ott ezeken a borudvarokon és a boresteken. Jelentkezési határidő egyébként július 6-a, hát ha valaki új is fog jelentkezni. A dokumentációt a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal iktatójában kell benyújtani, zárt borítékban. A jelentkezés feltétele egy 50 lei értékű, vissza nem térítendő díj befizetése. És vannak itt kötelező dokumentumok is, amiket el kell vinni. Az elbírálás módja pedig úgy történik, hogy elmondom majd a Cheers felvétele után, ami Wiz Khalifával van most 1:30 után.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

35 éves Ed Sheeran, Emmy és négyszeres Grammy díjas angol énekesünk, a kicsi vöröske. E-Type felvétel a folytatásban, tehát lesz Cheers Székelyudvarhelyen. Jönnek a nyári borestek, július 17-e és 18-a az első rendezvény időpontja, és erre várják az árusok jelentkezését. Amint mondtam, összesen 4 boros és 1 kézműves pizzás helyet hirdetnek meg, a jelentkezési határidő július 6-a, és a dokumentációt a hivatal iktatójában kell benyújtani, zárt borítékban. A dokumentációkról pedig annyit, hogy kitöltött és aláírt jelentkezési adatlap szükséges, az árverés kiinduló ára 1000 lej per stand, a választott tevékenység megjelölése, a cégbejegyzési dokumentumok másolatára is szükség van, szükséges működési engedélyek másolatára, a részvételi díj befizetésének az igazolására, fénykép a standról, árusító egységről és a kínálatról, és meghatalmazás, amennyiben nem a törvényes képviselő nyújtja be. A helyek odaítélése pedig a benyújtott pénzügyi ajánlatok alapján fog történni, a nyertes jelentkezők a rangsor szerint választhatnak majd stand helyet. Ennyi nagyjából, és még van néhány fontos információ, a szükséges formanyomtatványok és a részletes információk a polgármesteri hivatalnál igényelhetőek a 134-es irodában, vagy e-mailen az office@udvarhely.ro e-mail címen. Egy PDF megtekintésére is lehetőség van az udvarhely.ro oldalon, úgyhogy minden részletet megtaláltok a weboldalon. Legyen akkor cheers!

Nőtt a minimálbér, sztrájkra készül az egészségügy, újabb teremlabdarúgó tér haza. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Mától emelkedett a bruttó minimálbér Romániában. A kormány korábbi döntésének értelmében a legalacsonyabb bruttó bér a korábbi 4050 lej helyett 4325 lej, ami 6,8%-os, vagyis 275 lejes növekedést jelent. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak minimális órabére így 25 lej 95-ban illett. A nettó minimálbér 125 lejjel emelkedett és eléri a 2699 lejt. A munkaügyi minisztérium adatai szerint márciusban több mint 831 ezer alkalmazott dolgozott minimálbéren Romániában. A kormány emellett a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban érvényes minimálbért is az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította. Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet. Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók tiltakozása egy hónapja kezdődött, a szakszervezet tagjai pedig június 9-e óta japán sztrájkot tartanak, amelyet karszalagok és kitűzők viselésével fejeznek ki. A Sanitas vezetősége közölte, megkezdték a szakszervezeti képviselők felkészítését egy esetleges általános sztrájkra. A dolgozók már nem csak az új bértörvény miatt tiltakoznak, hanem az egyre súlyosabb munkaerőhiány miatt is. A szakszervezet szerint a közszférában érvényben lévő alkalmazási korlátozások miatt az egészségügyi intézmények nem tudják betölteni az üres állásokat, noha lennének jelentkezők.

0: Minden hiányossága ellenére el kell fogadni a közalkalmazotti bértörvényt, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő szerint a parlamentnek rendkívüli ülésszakon kell elfogadnia a jogszabályt, mivel az az országos helyreállítási terv egyik fontos mérföldköve. Bolozsán úgy fogalmazott, az ilyen horderejű törvény mindig nagy elvárásokat kelt, ugyanakkor nem tud minden igényt kielégíteni, ezért heves vitákat vált ki. Hozzátette, a politikusoknak őszintén kell beszélniük az emberekkel a törvény lehetőségeiről és korlátairól. Hazatér az udvarhelyi futsalcsapathoz Hadnagy István. A 29 éves teremlabdarúgó érkezését a VSK Székelyudvarhely bejelentette, a játékos a Magyar NB1-ben szereplő Nyíregyháza futsalcsapatától tér haza. Hadnagy István tagja volt a 2014-15-ös idényben első U19-es országos bajnoki címet megszerző együttesnek, játszott az FK felnőtt csapatában, a csíkszeredai Imperial Vetnél és a dévai Auto Bergamónál. Több évig a Kecskemét játékosa volt, tavaly ezüstérmet nyert az FK Székelyudvarhellyel. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság ma este és éjszaka is, a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 19 órától Atlantában Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csap össze. 23 órától Seattle-ben Belgium-Szenegál találkozót rendeznek. Éjszaka 3 órakor a házigazda Amerikai Egyesült Államok San Franciscóban Bosznia-Hercegovinával játszik a 8. döntőbe jutásért. Ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, zivatart, záport nem jeleznek. Holnap délelőtt 10 órától este 9 óráig tovább tart a rendkívüli meleg időszak. Tartós hőhullámra, rendkívül magas hőmérsékletre, fokozott hőérzetre kell számítani. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 29 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Közeleg az 1000 székely leánynapja, hát erről is beszélgetünk a Sztár délutánban, ugyanis forgalomkorlátozásokra kell számítani ezzel kapcsolatban. Most szombaton tartják Csíkszeredában már az 1000 székely leánynapját. Most emlékszem, hogy bemondtam a rádióba egy évvel ezelőtt, és már is eltelt 365 nap, vagy pontosan nem tudom, hogy mikor is volt tavaly az 1000 székely leánynapja, de ugyanakkor szokták nagyjából megszervezni. Csíksomjón hát nagyon sokan fel fognak öltözni székely ruhában. A hagyomány őrző rendezvényt a Székely Népviselet napja előzi meg, és a szervezők több forgalomkorlátozásra és biztonsági előírásokra hívják fel a figyelmet. Na nézzük akkor, melyek ezek a korlátozások. Szombaton rendezik meg, ugye, amelyet pénteken a Székely Népviselet napja vezet fel, és a programokról, az idei újdonságokról és a közlekedési tudnivalókról tartottak sajtótájékoztatót. A Hargita Székely Néptánc Színház igazgatója mondta el, hogy a rendezvény szervezője nehezebb gazdasági körülmények ellenére is összefogott annak érdekében, hogy az esemény színvonala megmaradjon. Sogor Enikő alpolgármester szerint az 1000 székely leánynapja egyedülálló rendezvény Erdélyben, sőt, világviszonylatban is, úgyhogy büszkék lehetünk rá. A közel 100 éves hagyomány fontos szerepet játszik a helyi identitás megőrzésében. Az idei házigazda település Szépvíz polgármestere Fekete Őrs arról beszélt, hogy a község hónapok óta készül az eseményre, és mint mondták, a négy település rész lakói közösen kutatták fel a régi viseleteket, népművészeti tárgyakat és helyi értékeket is, és a felkészüléshez pedig kiállítások és tematikus rendezvények kapcsolódtak. Hogy mit mond a Hargita Székely Néptánc Színház munkatársa, és hogy még milyen programok lesznek, valamint milyen forgalomkorlátozások, arról is hozom a részleteket. Jetlag felvétele érkezik, Jamina és Sophie, valamint Lady Gaga és Titán dala is felcsendül.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

szálban részegen. Elég sok minden szokott történni, gondolom. A kettő együtt azért emlékezetes, vagy épp az, hogy nem túl sok emlék marad meg a hajnali részegség után. Titán énekelt 2024-es felvétele az erdélyi zenekarnak, tehát akkor ezen a hétvégén szervezik meg az 1000 Székely Leány napját, mégpedig szombaton, pénteken pedig népviseletes seregszemle lesz, és hát Erdélyben, valamint egész világszerte ez az egyetlen olyan hagyományos esemény, amilyen népviseleteket viselnek ennyi nő egyszerre, ennyi leány egyszerre, hát ez nagyon nagy büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy ez itthon van megszervezve. Gábos Bakó Rozál, a Hargita Székely Néptánc Színház munkatársa a pénteki Székely Népviselet napjának programját ismertette a sajtótájékoztatón. A központi esemény délelőtt 10 órakor kezdődik a Csíkszeredai Központi Parkban, ahol népviseletes seregszemlét, közös táncot és még csoportkép készítést is szerveznek. Azok is csatlakozhatnak, akik személyesen nem tudnak jelen lenni, vagyis a szervezők fényképeket várnak a népviseletbe öltözött résztvevőktől, amelyeket a rendezvény online felületein fognak közzétenni. Pénteken tehát minél többen legyetek székelyruhában és népviseletben. Én emlékszem, hogy tavaly egyébként a polgármesteri hivatal munkatársai is beöltöztek székelyruhába, meg egy-egy cég, egy-egy gyár, és több magánvállalkozó is székelyruhát viselt. Hát legalább, ha máskor nem, akkor a Székely Népviselet napján. Aztán szombaton az 1000 Székely Leány napjának résztvevői reggel 9 órától gyülekeznek a Szabadság téren Csíkban. A rövid megnyitót követően 3:45-kor indul a felvonulás a Somlyói Kegytemplomhoz, ahol 11 órától majd ünnepi szentmisét tartanak. A mise után pedig a résztvevők a nyeregbe fognak vonulni, ahol a délutáni programok fognak zajlani. Idén 27 hagyományőrző csoport mutatkozik be a színpadon. A fellépéseket a Hargita Székely Néptánc Színház és a Hargita Együttes gála műsora egészíti ki majd. Közös tánc, játék és még fotózás is következik. A rendezvényen pedig népviseleti kiállítás, kézműves vásár, gyermekfoglalkozások, ügyességi játékok és hagyományos mesterség bemutatók is várják az érdeklődőket. Ha szombat ha nincs programotok, akkor érdemes ellátogatni a somlyói nyeregbe, ahol tényleg rengeteg programmal várnak benneteket. Lesznek forgalomkorlátozások és biztonsági intézkedések is, erről is beszélgetünk majd. Bob Sinclair felvétele érkezik, Ava Max énekel majd utána.

0: I like music. Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan, Olivia Rodrigo felvétele után pedig a forgalom korlátozásokról és a biztonsági intézkedésekről beszélgetünk. Ezen a hétvégén szervezik meg az 1000 székely leány napját Csíkszeredában, és már a programokat részletesen ismertettem nektek. Szombaton a csíksomlyói nyerekben várnak mindenkit egy fantasztikus napra. Füleki Zoltán önkormányzati képviselő a közlekedési tudnivalókról számolt be a sajtótájékoztatón, és mint mondta, a fogatok gyülekezése miatt szombaton reggel 8:30 és 10 óra között lezárják a temesvári sugárút és a Szabadság tér közötti szakaszt. 9 órától pedig a Kossuth-Lajos utca egy részén is forgalomkorlátozás lesz érvényben a felvonulás idején. A szervezők pedig arra kérik az érintett utcák lakóit, hogy időben vigyék el járműveiket a parkolókból, mert a fogatok számára helyet kell majd biztosítani. És külön felhívták a figyelmet arra is, hogy a fogathajtók ne fogyasszanak alkoholt, tartsák be a közlekedési szabályokat, és a somlyói nyerekbe vezető emelkedőn utasok nélkül közlekedjenek, hogy kíméljék az állatokat. És milyen jó ötlet, szegény lovak, hát ebben a melegben örülnek, hogyha kimehetnek a nyerekbe, úgy, hogy ne legyenek utasok a fogaton. A szervezők arra számítanak, hogy idén is több ezer résztvevő érkezik a rendezvényre, amely Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző eseményének számít. Vegyetek részt ti is, természetesen, ha tehetitek, akkor népviseletben, székely ruhában. Azért is az a neve, hogy 1000 székely leány napja. Hát, ha már lassan 2000 lesz az 1000-ből. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Nőtt a minimálbér, sztrájkra készül az egészségügy, újabb teremlabdarúgó tér haza. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Mától emelkedett a bruttó minimálbér Romániában. A kormány korábbi döntésének értelmében a legalacsonyabb bruttó bér a korábbi 4050 lej helyett 4325 lej, ami 6,8%-os, vagyis 275 lejes növekedést jelent. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak minimális órabére így 25 lej 95-ban illett. A nettó minimálbér 125 lejjel emelkedett és eléri a 2699 lejt. A munkaügyi minisztérium adatai szerint márciusban több mint 831 ezer alkalmazott dolgozott minimálbéren Romániában. A kormány emellett a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban érvényes minimálbért is az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította. Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet. Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók tiltakozása egy hónapja kezdődött, a szakszervezet tagjai pedig június 9-e óta japán sztrájkot tartanak, amelyet karszalagok és kitűzők viselésével fejeznek ki. A Sanitas vezetősége közölte, megkezdték a szakszervezeti képviselők felkészítését egy esetleges általános sztrájkra. A dolgozók már nem csak az új bértörvény miatt tiltakoznak, hanem az egyre súlyosabb munkaerőhiány miatt is. A szakszervezet szerint a közszférában érvényben lévő alkalmazási korlátozások miatt az egészségügyi intézmények nem tudják betölteni az üres állásokat, noha lennének jelentkezők. Minden hiányossága ellenére el kell fogadni a közalkalmazotti bértörvényt, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő szerint a parlamentnek rendkívüli ülésszakon kell elfogadnia a jogszabályt, mivel az az országos helyreállítási terv egyik fontos mérföldköve. Bolozsán úgy fogalmazott, az ilyen horderejű törvény mindig nagy

0: elvárásokat kelt, ugyanakkor nem tud minden igényt kielégíteni, ezért heves vitákat vált ki. Hozzátette, a politikusoknak őszintén kell beszélniük az emberekkel a törvény lehetőségeiről és korlátairól. Hazatér az udvarhelyi futsalcsapathoz Hadnagy István. A 29 éves teremlabdarúgó érkezését a VSK Székelyudvarhely bejelentette, a játékos a Magyar NB1-ben szereplő Nyíregyháza futsalcsapatától tér haza. Hadnagy István tagja volt a 2014-15-ös idényben első U19-es országos bajnoki címet megszerző együttesnek, játszott az FK felnőtt csapatában, a csíkszeredai Imperial Vetnél és a dévai Autobergamónál. Több évig a Kecskemét játékosa volt, tavaly ezüstérmet nyert az FK Székelyudvarhellyel. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság ma este és éjszaka is, a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 19 órától Atlantában Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csap össze. 23 órától Seattle-ben Belgium-Szenegál találkozót rendeznek. Éjszaka 3 órakor a házigazda Amerikai Egyesült Államok San Franciscóban Bosznia-Hercegovinával játszik a 8-ad döntőbe jutásért. Ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, zivatar, záport nem jeleznek. Holnap délelőtt 10 órától este 9 óráig tovább tart a rendkívüli meleg időszak. Tartós hőhullámra, rendkívül magas hőmérsékletre, fokozott hőérzetre kell számítani. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 29 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálban, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió
10: a legnagyobb slágerek változatosan. Hát megyünk tovább a legjobb nyári zenékkel itt a Sztár délutánban. 4:45 lesz néhány másodperc múlva. Székelyudvarhely városa tett közzé egy információt. Felhívják a lakók figyelmét arra, hogy ma július első napján este kullancsirtást végeznek a város közterületein, kizárólag csapadékmentes időjárás esetén, eső esetén pedig nyilván a munkálatokat majd el fogják halasztani. Ez a kezelés, a kullancsirtás az alábbi helyszíneket fogja érinteni: Szejkefürdő, Városi Strand, Városi Park, játszóterek, Csereház, Betlen és Budvár negyed zöld övezetei. És kérik a lakosságot, hogy a munkálatok idején legyenek körültekintőek, kerüljék a kezelt területeket, és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra egyaránt. Szúnyogirtás már volt, most pedig akkor lesz kullancsirtás. Sok dolog van a nyáron.

0: FM 100.8. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

This Time for Africa 2010-es Shakira felvétel a Waka Waka, hát ezt ne felejtsük el, hogy 2010-ben jelent meg, és az akkori foci VB himnusza volt, legalábbis a foci VB dala, idején pedig a Die Die szintén Shakirától van előadva, de ezt már bejátszottuk a tegnap előtt, úgyhogy most inkább ezt választottuk. A tegnapi meccseket illetően, hát Franciaország megverte Svédországot 3-0-ra, úgyhogy a franciák magabiztos játékkal jutottak a legjobb 16 közé. Mbappé ismét főszereplő volt, gólt is szerzett, és újabb világbajnoki rekordot állított fel a góllövő listán. Norvégia elefántcsontpart 2-1 lett a végeredmény, Norvégia elég szoros mérkőzésen győzött, aztán azt mondják, hogy Franciaország továbbra is a torna egyik legnagyobb esélyese, Norvégia pedig történelmi menetelést folytat. Ami pedig a július 1-i labdarúgó világbajnoki programot illeti, Anglia játszik a kongói DK-val és Belgium Szenegállal, valamint az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovinával. A nap leginkább várt párosítása a szakértők szerint az Anglia-kongói DK mérkőzés, ahol az angolok számítanak esélyesnek, de a kongói válogatott eddig kellemes meglepetést okozott a torna, úgyhogy nem lehet ezt kiszámítani. Egyébként is voltak olyan nagy meglepetések, hogy kiesett Hollandia, kiesett Németország, hát akkor ne hagyj Isten, kiesett ugyanúgy Anglia is. Az európai csapatok szépen kihullnak sorban, de ezt mi nem szeretnénk. Belgium és Szenegál várhatóan kiegyenlített összecsapást fog vívni, míg a hazai pályán játszó Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina ellen próbál majd bejutni a következő körbe. Úgyhogy drukkolunk, szurkolunk, aztán holnap Portugália is játszik, lesz amit nézni ezen a héten is, de egyébként emlékeztetlek benneteket, hogy a városi strandon nagy-nagy kivetítőn lehet nézni szabadtéren ezeket a meccseket, egy jó hideg fröccs vagy akár egy csapolcsör társaságában.

Átúszunk majd a világ vad folyamán. Énekelte Jani Csákveca, hát jó is lenne úszkálgatni. Úgyhogy irigyeljük azokat a rádióhallgatókat, akik esetleg szabadságon vannak és most jelenleg úszkálnak. 31 fokot lehet mérni már Székelyudvarhelyen, 3:44 lesz 3 perc múlva, és ismét nagy a hőség, ismét nagy a kánikula. Amint tudjuk pedig, a légkondicionáló nagy segítségünkre lehet ebben a kánikulában, de csak óvatosan szabad használni. És néhány jó tanácsot fogok most megosztani veletek itt a Sztár délutánban, mert a szakemberek, az orvosok közzé tettek egy olyan cikket, amiből kiderül, hogy veszélyes is lehet a klímaberendezés, valamint arról is írnak, hogy mit tanácsolnak az orvosok. A benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség az nem haladhatja meg a 10 Celsius fokot, erre figyelmeztet dr. Lavinia Ádám Csú tüdőgyógyász, a nagyszebeni kórház orvos igazgatója. Hozom a részleteket a következő órában. Culture Club felvétel a 80-as évekből, addig is itt szól a Sztár délutánban.

0: like music. Sztárreklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Reklámot hallottak.
4: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Nőtt a minimálbér, sztrájkra készül az egészségügy, újabb teremlabdarúgó tér haza. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Mától emelkedett a bruttó minimálbér Romániában. A kormány korábbi döntésének értelmében a legalacsonyabb bruttó bér a korábbi 4050 lej helyett 4325 lej, ami 6,8%-os, vagyis 275 lejes növekedést jelent. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak minimális órabére így 25 lej 95-ban illett. A nettó minimálbér 125 lejjel emelkedett és eléri a 2699 lejt. A munkaügyi minisztérium adatai szerint márciusban több mint 831 ezer alkalmazott dolgozott minimálbéren Romániában. A kormány emellett a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban érvényes minimálbért is az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította. Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet. Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók tiltakozása egy hónapja kezdődött, a szakszervezet tagjai pedig június 9-e óta japán sztrájkot tartanak, amelyet karszalagok és kitűzők viselésével fejeznek ki. A Sanitas vezetősége közölte, megkezdték a szakszervezeti képviselők felkészítését egy esetleges általános sztrájkra. A dolgozók már nem csak az új bértörvény miatt tiltakoznak, hanem az egyre súlyosabb munkaerőhiány miatt is. A szakszervezet szerint a közszférában érvényben lévő alkalmazási korlátozások miatt az egészségügyi intézmények nem tudják betölteni az üres állásokat, noha lennének jelentkezők. Minden hiányossága ellenére el kell fogadni a közalkalmazotti bértörvényt, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő szerint a parlamentnek rendkívüli ülésszakon kell elfogadnia a jogszabályt, mivel az az országos helyreállítási terv egyik fontos mérföldköve. Bolozsán úgy fogalmazott, az ilyen horderejű törvény mindig nagy elvárásokat kelt, ugyanakkor nem tud minden igényt kielégíteni, ezért heves vitákat vált ki. Hozzátette, a politikusoknak őszintén kell beszélniük az emberekkel a törvény lehetőségeiről és korlátairól. Hazatér az udvarhelyi futsalcsapathoz Hadnagy István. A 29 éves teremlabdarúgó érkezését a VSK Székelyudvarhely bejelentette, a játékos a magyar NB1-ben szereplő Nyíregyháza futsalcsapatától tér haza. Hadnagy István tagja volt a 2014-15-ös idényben első U19-es országos bajnoki címet megszerző együttesnek, játszott az FK felnőtt csapatában, a csíkszeredai Imperial Vetnél és a dévai Auto Bergamónál. Több évig a Kecskemét játékosa volt, tavaly ezüstérmet nyert az FK Székelyudvarhellyel. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság ma este és éjszaka is, a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 19 órától Atlantában Anglia a Kongói Demokratikus Köztársaság.

0: Gárdossággal csap össze. 23 órától Seattle-ben Belgium-Szenegál találkozót rendeznek. Éjszaka 3 órakor a házigazda Amerikai Egyesült Államok San Franciscóban Bosznia-Hercegovinával játszik a 8-döntőbe jutásért. Ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, zivatart, záport nem jeleznek. Holnap délelőtt 10 órától este 9 óráig tovább tart a rendkívüli meleg időszak. Tartós hőhullámra, rendkívül magas hőmérsékletre, fokozott hőérzetre kell számítani. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 29 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music. Sztár reklám. Terminálból,
1: terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra. Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
1: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

néztük. A Mólon ülni most is jó lenne ebben a hőségben, 31 Celsius fokot mutatnak a hőmérők Székely udvarhelyen, és beszéltem az előző órában arról, hogy veszélyes is lehet a klímaberendezés. Tanácsokkal látnak el bennünket az orvosok, mert a klímaberendezés fontos szövetségesünk a hőségriadók idején, ám a helyes használata kulcsfontosságú az egészségünk megőrzése érdekében. Vigyázzatok a légkondival és a klímával. A hirtelen átmenet egy nagyon hűvös helyiségből a kánikulába vagy fordítva, az bizony-bizony hősokkot okozhat, ami negatívan hat a szervezetre, és azt javasolják, hogy a benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség legfeljebb 10 Celsius fok legyen. Emellett pedig a légkondicionáló szárítja a levegőt és fokozhatja a kiszáradást is, ezért fontos rendkívül a megfelelő folyadékbevitel és lehetőség szerint a nagy hőmérséklet ingadozásoknak való ismételt kitettség elkerülése. A krónikus betegekre pedig még nagyobb veszély leselkedik a klímát illetően. A nagyszebeni szakorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a szélsőséges időjárás és a légszennyezettség irritálhatja a légutakat. Ez komolyan felerősítheti a tüneteket azoknál, akik asztmában, krónikus obstruktív tüdőbetegségben, légúti allergiában vagy egyéb krónikus tüdőbetegségben szenvednek, és tanácsokkal látják el a lakosságot, hogy a kritikus időszakokban milyen szabályokat tartsunk be. Hát hőség az van és lesz is a következő napokban, úgyhogy töltsük az időt hűvös, jól szellőző helyiségben az orvosok ajánlásai alapján, használjunk felelősségteljesen légkondicionálót, 11 és délután 6 óra között kerüljük a közvetlen napsugárzást és a megerőltető fizikai munkát, figyeljünk a megfelelő és rendszeres hidratálásra, és a forró napokon igyekezzünk elkerülni a magas légszennyezettségű helyeket és a sűrű közúti forgalmat is. Hát most jelenleg akkor még nincs 18 óra, hanem 4-5 múlt 2,5 perccel, azt jelenti, hogy még kerülni kell a közvetlen napsugárzást, egy légkondicionált helyiségben hallgatva Pixa és Szereó, valamint Velhello felvételét, a balatoni nyár, jó is lenne ott most fürdeni. És szerintem még nagyon sokan fürödnének most ott ebben a pillanatban, lehet, hogy Oszkár és Meli is, úgyhogy szóljon nekik a dal.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: nagyon sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.
1: Mi van ma ember? 20 perc várakrát készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

Égett a nap, énekelte Valkusz Milán és Marics Peti, akik egyébként a Vibe Fesztiválon fognak fellépni ezen a hétvégén. És hát mi is koncerteztünk itt a múlt hétvégén, a Bagosi koncert. Azt hiszem, hogy fantasztikus élmény marad mindannyiunk számára, de épp olvasom, hogy nem mindenkinek volt rózsás a helyzete a koncertről hazafele tartva, hiszen rájesztett egy anyamedve és három bocsa egy fiatal pár a Székelyudvarhelyen, miután a Bagosi Brothers Company koncertjéről tartottak hazafelé. Ez pedig a Templom utcában történt, és a Templom utcában a házak között bukkantak fel a nagyvadak, a fiatalok pedig egy közeli építményre menekültek. Na nézzük a részleteket! Egyébként már volt kilövés itt Székelyudvarhelyen és a Templom utca környékén, mégis folyamatosan érkeznek a nagyvadak miatti roálért riasztások a lakók telefonjaira. Hát legutóbb szombaton hajnalban 3 órakor figyelmeztették a hatóságok a lakókat egy a Templom utcában megjelent példány miatt. Mörmoriano bíró Leonárd, aki itt is volt a Sztár Rádió stúdiójában, elmondta, hogy akkor valójában egy anyamedve és 3 bocsa miatt volt a bejelentés. A nagyvadak a városnapok részeként megszervezett Bagosi koncert után hazafelé tartó fiatal pár útját állták a házak közötte, jó Isten, veszélyes helyzet is alakult ki, a fiatalok kénytelenek voltak felmászni egy közeli lakóháznál lévő építményre, amíg a medvék elhaladnak, és szerencsére így nem történt támadás. Félelmetes a helyzet, ám sajnos a törvények értelmében csak akkor lőhetünk rá egy bocsos medvére, amennyiben az konkrétan támadásba lendül a törvény által előírt bizottság jelenlétében, ezt magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ebben az esetben elriasztották az állatokat. De ez is érdekes, hogy csak ekkor lehet kilőni, hogyha támadás történik, de hogyha véletlenül megtámadta volna ezeket a fiatalokat a koncertről hazafele, és ne adj Isten, valamelyiknek súlyos sérülései lettek volna, akkor érdekes, hogy ők prioritást élveznek a medvék az ember élettel szembe. Tehát ezek az említett példányok egyébként a Templom utcában kezdődő és a Szejkefürdő irányába elnyúló bokros részen rejtőznek, amennyiben nem a városban vannak. És ennek tudatában van Dávid Endre alpolgármester is, aki ugyancsak megerősítette, hogy nem sokat tehetnek egy bocsos anyamedve esetében. Szerinte azonban fontos volna, hogy a tulajdonosok megtisztítsák a bokros területeket, hogy ne legyen rejtek helyük az egyedeknek, és így jó eséllyel odébb állnának. Hát szerintem nem ez a probléma. Na úgyhogy nem lehetett kellemes élmény a koncert után hazafele sétálni, de ez durva egyébként, hát rengetegen mondták, hogy még gyalog mentek haza, és még el is kacagtuk a borudvarban, hogy vigyázzatok a medvékre, de úgy tűnik, hogy a medvék pont a Templom utcában ólálkodtak. Ina érkezik, aki egyébként fellép a Vibe Fesztiválon, és a hétvégén egy nagy sláger 2008-ból, én pedig köszönöm a figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál, holnap délután találkozunk. Sziasztok!

0: is mi szólunk. I like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

Nőtt a minimálbér, sztrájkra készül az egészségügy, újabb teremlabdarúgó tér haza. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Mától emelkedett a bruttó minimálbér Romániában. A kormány korábbi döntésének értelmében a legalacsonyabb bruttó bér a korábbi 4050 lej helyett 4325 lej, ami 6,8%-os, vagyis 275 lejes növekedést jelent. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak minimális órabére így 25 lej 95-ban illett. A nettó minimálbér 125 lejjel emelkedett és eléri a 2699 lejt. A munkaügyi minisztérium adatai szerint márciusban több mint 831 ezer alkalmazott dolgozott minimálbéren Romániában. A kormány emellett a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban érvényes minimálbért is az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította. Általános sztrájkra készül a szanitás szakszervezet. Az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók tiltakozása egy hónapja kezdődött, a szakszervezet tagjai pedig június 9-e óta japán sztrájkot tartanak, amelyet karszalagok és kitűzők viselésével fejeznek ki. A szanitás vezetősége közölte, megkezdték a szakszervezeti képviselők felkészítését egy esetleges általános sztrájkra. A dolgozók már nem csak az új bértörvény miatt tiltakoznak, hanem az egyre súlyosabb munkaerőhiány miatt is. A szakszervezet szerint a közszférában érvényben lévő alkalmazási korlátozások miatt az egészségügyi intézmények nem tudják betölteni az üres állásokat, noha lennének jelentkezők. Minden hiányossága ellenére el kell fogadni a közalkalmazotti bértörvényt, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő szerint a parlamentnek rendkívüli ülésszakon kell elfogadnia a jogszabályt, mivel az az országos helyreállítási terv egyik fontos mérföldköve. Bolozsán úgy fogalmazott, az ilyen horderejű törvény mindig nagy elvárásokat kelt, ugyanakkor nem tud minden igényt kielégíteni, ezért heves vitákat vált ki. Hozzátette, a politikusoknak őszintén kell beszélniük az emberekkel a törvény lehetőségeiről és korlátairól. Hazatér az udvarhelyi futsal csapathoz Hadnagy István. A 29 éves teremlabdarúgó érkezését a VSK Székelyudvarhely bejelentette, a játékos a Magyar NB1-ben szereplő Nyíregyháza futsal csapatától tér haza. Hadnagy István tagja volt a 2014-15-ös idényben első U19-es országos bajnoki címet megszerző együttesnek, játszott az FK felnőtt csapatában, a csíkszeredai Imperial Vetnél és a Dévai Autobergamónál. Több évig a Kecskemét játékosa volt, tavaly ezüstérmet nyert az FK Székelyudvarhellyel. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság ma este és éjszaka is, a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 19 órától Atlantában Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csap össze. 23 órától Seattle-ben Belgium-Szenegál találkozót rendeznek. Éjszaka 3 órakor a házigazda Amerikai Egyesült Államok San Franciscóban Bosznia-Hercegovinával játszik a 8-at döntőbe jutásért. Ma délutánra is erős napsütést jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, zivatar, záport nem jeleznek. Holnap délelőtt 10 órától este 9 óráig tovább tart a rendkívüli meleg időszak. Tartós hőhullámra, rendkívül magas hőmérsékletre, fokozott hőérzetre kell számítani. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 29 fok körül alakulnak.

0: A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098

0: like music. Star reklám.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika, Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
9: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music. Star reklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálba, fesztiválra megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
8: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottam.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

sávon sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Star Rádió. Érted?
1: Oh, yes.
0: Érted.

Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

veszük, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?